0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazságot?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például a világ második legjobb DJ-je bebetonozta magát Martin Garrix. A tavalyi második helyezés után idén is behúzta az ezüstérmet. Kijött a héten a DJ meg Top 100 lista, ugye ez minden évben a világ legjobb DJ-t gyűjti össze. És ki lett az első? Hát a David Guetta. DJ Oti nem indult, valószínűleg azért jött ki így a mezőny. David Guetta az első, Martin Garrix a második, Anima a harmadik, egyébként ott volt már a top 10-ben tavaly, Alok is itt van a top 10-ben, a negyedik lett, Dimitri Vegas és Like Mike, végre egy női név, Charlotte DeVitte, Armin van Buuren a hetedik, Timmy Trumpet 8, Fisher a 9. és Vintage Culture a 10. lett, nyomában Calvin Harris a 11. helyen. Akit érdekel a teljes 100-as mezőny, DJ meg top 100, így kell rá googlizni. Szóval hozom már is Martin Garrixet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rád.

0: Chillt Rádió egyet hallgatják.
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez, hát ezt most nagyon szeretjük tőle, Live It All, Lost Frequencies-től.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Geniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők. Lesz vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel.

legyen csak igazi mai sláger, megy hamarosan egy olyan szupersztár, akinek lehet, hogy teljesen másfelé megy az élete, ha az apukája nem bakelit és vinil rajongó, és nem jár át az akkori Jugoszlávia területére, meg Magyarországra, a fekete piacra lemezekért, és ezzel megfertőzve a kisfiát. Tino Pionteket, akit ma a világ már úgy ismer, hogy Purple Disco Machine, a Hertz klasszikusából is készítette nagyon menő remixet, ezt hozom mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Árulkodó jelek megvan, hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Például Alex Warren, az énekes dalszerző srác, aki szeptember végén új koncertállomásokat jelentett be 2027-re, ami érinti Nagy-Britanniát és néhány európai nagyvárost is. Az első turnéja, a 2026-os, az a Finding Family on the Road volt, ugye családtagokat találok útközben, nagy szabad fordításban, ez pedig a Finding More Family on

lesz, vagyis további családtagokat tervez találni magának Alex Warren, miközben koncertezik, és ezen a koncert turnén már a második stúdióalbum, a White Child dalai is szerepelnek. Erről hozott most egy igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is. Ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy ilyen úgynevezett gépi tanuló eljárással, ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, hát orvosi rendelőkben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben felhasználni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

0: igazi mai slágerek.
1: Változatosan.
0: Ez a Rádió 1.
2: Vámonos! Así! Me gusta!

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, FaceTime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Sam Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a rádió.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, mert Calvin Harris az imént, és olyan sokat emlegetjük most a DJ meg Top 100 listát, ami ugye kijött a héten. Calvin Harris ezen a 11. lett, 5 helyezést javított. De egyébként még mindig ő a világ legjobban kereső DJ-je, úgyhogy szerintem hát nem szomorkodik. Vagy ha mégis pénzkötegekkel törölgeti a könnyeit.

0: I guess you moved on really easily.
1: Sziasztok! Regálili vagyok, ez a legújabb sajátdalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, ma viszont megérkezhet a hidegfront. Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Az alacsony légnedvesség is fokozta az asszályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a három nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet helyészlelője.
3: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett. És ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények, hozzájárult a párolgáshoz is.
2: Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a szombati donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
4: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni.
2: A felhőké lesz a főszerep, és megérkezhet a hideg front is. Az előrejelzések szerint ma 16 fokot mérhetünk Szombathelyen és a környéken, holnap pedig 18 fok lehet, főként felhős, részben napos órákra számíthatunk, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Hasonló időben lehet részünk a következő héten is, már elköszönhetünk a 20 fokos csúcsértékektől.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Árulkodó jelek megvan, hogy hogy lepleződik le a magas koleszterin szint. Az arcon és a végtagokon tűnhetnek fel a magas koleszterin szint első jelei. Vannak apró figyelmeztető jelek, amelyek akár súlyos egészségügyi problémákra is utalhatnak. Egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos TikTok videókat is gyártó brit háziorvos egy közelmúltban megosztott posztjában felhívta a figyelmet arra a három feltűnő, az ember arcán és végtagjain mutatkozó jelre, amik még azelőtt jelezhetik a magas koleszterin szintet, hogy igazán nagy baj lenne belőlük. Dr. Ahmed az egyik Daily Mirror című brit bulvárlap honlapján is bemutatott videójában arról beszél, hogy a magas koleszterin szint egyik első jele, amikor sárgás-fehéres csomók, úgynevezett koleszterin csomók alakulnak ki a végtagokban található inak és inszallagok közelében. A xantoma néven is ismert zsírcsomók ugyanis gyakran a magas koleszterin szint miatt alakulnak ki. A magas koleszterin szint másik fontos jele a háziorvos szerint a xathelaszma, amit hasonló koleszterin rögök okoznak, csak ezek a rögök a szemhéjon és a szem környékén alakulnak ki. Amennyiben beigazolódik a magas koleszterin szint ténye, akkor életmódbeli változásokra lehet szüksége az embernek, de bizonyos esetekben a kezelőorvos gyógyszeres terápiát is javasolhat. Vannak más jelek is, amelyek utalnak a magas koleszterin szintre. A felsorolt tünetek mellett természetesen komolyabb dolgok is utalhatnak arra, hogy valakinek magas a koleszterin szintje. A visszatérő mellkasi fájdalom, a lábgörcs vagy a nyakban és az állkapocsban érzett fájdalom mind-mind gyanúra adhat okot. De a megmagyarázhatatlan hányinger, a rendkívüli fáradtság, a légszomj vagy a végtagok hidegsége is ugyanúgy a magas koleszterin szintre utalhatnak. Ezek a tünetek ugyanakkor más komoly betegséget is jelezhetnek, ezért ha rendszeresen tapasztalja őket az ember, akkor mindenképpen indokolt kivizsgáltatnia magát. Egyébként a magas koleszterin akár olyan súlyos problémákhoz is vezethet, mint például a szívroham vagy a szélütés.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy figyelj, van valami rappel srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küldd már el a hangod. Na ez a dal Macklemore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refré jutott mindössze Ray Daltonnak. A 23 éves gospel énekesnek teljesen megváltozott az élete. Ez pedig most a Blood Running.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is. 5:30 előtt járunk egy kicsivel, és mivel szombat van, hát bízom benne, hogy ha ilyen korai órán találkozunk Rádió 1-esek, az csak azért van, mert kidobott minket az ágy, nem kell még dolgozni menni. Jó zenék a folytatásban is, Loy és a Golden Summer egészen biztosan érkezik majd a tudáspercek után. Erre gondoltam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mesterséges intelligencia segítheti a depresszió szűrését. A Semmelweis Egyetem és a Budapesti Műszaki Egyetem által kifejlesztett szoftver nyelvtől függetlenül elemzi a beteg beszédét. A kutatáshoz az úgynevezett Magyar Depressziós Beszéd adatbázis 218 depressziós és egészséges embertől származó hangmintáit használták fel. A résztvevőknek az Északi szél és a nap című rövid 10 mondatos mesét kellett felolvasniuk. A technológia időt és pénzt spórolhat a világszerte milliókat érintő mentális betegség felismerésében, mondta rádiónknak Hajdus Kadér Bálint, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának tanársegédje.
2: A beszédhangot elemezzük, azt vizsgáljuk, hogy így a beszédhangnak vannak olyan tulajdonságai, amik tudják a depressziót mutatni vagy előjelezni, amit egy ilyen szűrésre lehetne használni. És a mesterséges intelligencia ott jön a képbe, hogy egy úgynevezett gépi tanuló eljárással ezt a mesterséges intelligenciát megtanítjuk észrevenni a különbséget a depressziós paciensek beszédmintázata és az egészséges populáció között, és akkor egy idő után, miután ez a mesterséges intelligencia megtanulta a különbségtételt, mert ő maga képessé válik arra, hogy felismerje azokat a jellegzetességeket, ami alapján el tudja különíteni a kettőt egymástól. És ilyenek a célja az az, hogy akár az ilyen alapellátásban, házi orvosi rendelőben, így egy nagyon egyszerű ilyen vizsgálatban egy ilyen nagyon rövid mesét kell felolvasni, és akkor az alapján már tudja jelezni a rendszer, hogyha esetlegesen fölmerül a depresszió a háttérben. Ez kifejezetten rövid, tehát itt egy mesét olvasnak fel az emberek, tehát egy nagyon rövid, az Északi szél és a nap című mesét olvassák fel, ami egy ilyen kifejezetten rövid mese, és aztán utána egyből kiértékeli a rendszer, tehát az eredmény. Úgyhogy most ott tartunk, ez egy szoftver, ez egyébként így könnyen elérhetővé tud megtenni, mert hogy maga az az iránya a kutatásunknak, hogy ezt akár egyrészt az ilyen házi orvosi rendelőben tud használni, így könnyebben lehessen szűrni, de hogy akár így online eléréssel és akár applikáció formájában tudjon működni.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Most a német énekesnő Lói és a Golden Summer. Nem csak énekesnő, de tud gitáron, zongorán játszani, és 2017 óta aktív, vagyis 14 éves kora óta, még nagyon fiatal. Nagyon nagy hatással van rá mind a mai napig a brit énekes szupersztár Adele, és egyébként Sam Smith-t is nagyon szereti. Ezt a dalt pedig nem egyedül, hanem David Puentes-zel közösen készített el Golden Summer Lóitól a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert hozom már is az óra legkarakteresebb férfi hangját. Teddy Swims jön, és az ikonikus nagy Rádió 1-es kedvenc a The Door. Bejelentette Teddy Swims szeptemberben, hogy mikor jön az új album, az Ugly, már tudjuk a címét is, január 22-2027 elején jelenik majd meg. Az elmúlt 15 hónapban született meg az anyaga, egy olyan időszakban, amely a fia születésével kezdődött, és a válással végződött. Teddy Swims jön a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Eredeti dokumentumokon keresztül is felidézik az 1956-os eseményeket Szombathelyen. Október 22-én Lechner Ferenc örökségéből nyílik kiállítás, amelynek egy része a forradalomhoz kapcsolódó dokumentumokat mutatja be. A tárlat az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára összeállított városi programsorozathoz kapcsolódik, hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. A kiállítás mellett beszélgetéssel is készülnek a szervezők a Szombathelyi Képtárban. Városi sétán járhatják végig az 1956-os forradalom szombathelyi helyszíneit az érdeklődők. A résztvevők olyan épületeket és városi pontokat kereshetnek fel, amelyeken valamilyen módon kapcsolódnak a helyi eseményekhez. A séta az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára szervezett szombathelyi programsorozat része, hangzott el a megemlékezésről tartott sajtótájékoztatón. Az október 22-i programot Tóth Kálmán muzeológus vezeti. Kegyeleti sétával is megemlékeznek az 1956-os forradalom áldozataira Szombathelyen. A résztvevők október 30-án a Szent Márton utcai temetőben idézik fel azoknak az emlékét, akik életüket vesztették a forradalom idején. A séta a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó szombathelyi programsorozat egyik állomása, hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. Az Orbán Róbert helytörténeti kutató, valamint Bodó Judit tanár által vezetett programon helyi kötődésű történetek is előkerülnek. Lúdtollal is írhatunk a könyvtári éjszakán, ritkán látható könyvek és a lúdtollas írás világába is bepillanthatnak a szombathelyiek az országos könyvtári napokon. A programsorozathoz idén először csatlakozik a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, amely ma este megnyitja a felújított Ölbei házat a látogatók előtt. Az érdeklődők régebbi és újabb könyvritkaságokkal találkozhatnak, és azt is kipróbálhatják, milyen lúdtollal írni. Az épületben óránként indítanak ingyenes turnusokat, közölték a szervezők. Cipelő cicák, zoknifa és csillámtetkók is beköltöznek egy estére a szombathelyi Berzsenyi Dániel könyvtárba. Ma 9. alkalommal rendezik meg az Éjszaka a könyvtárban programot, amikor egészen éjfélig be lehet járni az intézményt. Hárik vízzel, családi társasozással, papírállatok készítésével és számos más programmal várják a látogatókat. Berg Judit meséinek világa is megelevenedik, például a cipelő cicákkal is találkozhatnak a gyerekek. A program az országos könyvtári napok egyik szombathelyi csúcspontja lesz, a részvétel ingyenes, adta hírül a BDK.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók, kevés a fiatal egészségügyi szakdolgozó a megyében, megújul az út Velem és Kőszegszerdahely között. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a vasi katasztrófavédelem művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mély garázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a háromnapos Balatonföldvári megmérettetésen. A vasi katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Komoly utánpótlási gondokkal küzd az egészségügy Vasban is, erről a szakdolgozói kamara szombathelyi kerekasztal beszélgetésén esett szó. A megyében jelenleg 383-an vesznek részt egészségügyi szakdolgozói képzésben, miközben különösen a felnőtt ápolásban és a gyógyszertári asszisztenseknél lenne szükség fiatalokra. Az elmúlt 10 évben a 65 év alatti kamarai tagok száma is csökkent Vasban, a szeptemberi felmérés szerint pedig sok szakdolgozó gondolkodik harmadik pálya elhagyáson. Kedvezőbb a helyzet a védőnőknél, a mentésügyben a gyógytornászoknál és a gyermekápolóknál. A szakmai szervezet szerint ezért az új dolgozók megszólítása mellett a már pályán lévők megtartása is egyre fontosabb. Számolt be a vaol.hu. Új burkolatot kap a Velem és Kőszegszerdahely közötti külterületi út. A jelenleg nehezen járható, mintegy 3,5 méter széles szakaszon rendezik az útpályát és a csapadékvíz elvezetését is. A fejlesztéssel a külterületi ingatlanok és mezőgazdasági területek időjárástól függetlenül biztonságosabban megközelíthetővé válhatnak. A beruházás mintegy 36 millió forintból valósul meg, amelyhez Velem 34,2 millió forint támogatás nyert. A kivitelezés a tervek szerint rövidesen megkezdődik, tudta meg a Vaol. A felhőké lesz a főszerep, és megérkezhet a hideg front is. Az előrejelzések szerint ma 16 fokot mérhetünk Szombathelyen és a környéken, holnap pedig 18 fok lehet, főként felhős, részben napos órákra számíthatunk, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Hasonló időben lehet részünk a következő héten is, már elköszönhetünk a 20 fokos csúcsértékektől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és top 500 voksok is folyamatosan érkeznek, miközben indítom Taylor Swift dalát. Jön a jó kis Opelite, olvasom Timi SMS-ét. Szia Márti, Taylor Swift.

Timi, hogyha választanom kell nekem is egy abszolút kedvenc Taylor Swift dalt, akkor az Anti-Hero. Az volt a fordulópont, amikor én megszerettem ezt az énekesnőt, és hogyha a The Life of a Showgirl albumról is választhatnék kedvencet, az ez lenne. Opel Light, Taylor Swift-et hozom már is. Aha.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Imádom a zenéket, azt, hogy ilyen pörgős és energikus az egész rádió. Imádom a DJ-ket, úgyhogy semmi más nem szoktunk hallgatni, csak a Rádió Egyet. És ez a fiatalos pörgés és lendület szerintem az, ami olyan egyedi feelinget ad az egész rádiónak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél hét előtt járunk egy kicsivel, gyors hírek, aztán folytatódnak a legmenőbb Rádió Egyen zenék ezzel az igazi mai slágerrel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Még lehet regisztrálni az erőművek éjszakájára. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban. Mától viszont megérkezik a hideg front. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Vasi létesítmények is megnyitják kapuikat az idei erőművek éjszakáján. Szombathelyen szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba. Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz ZRT telephelyivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sárdér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenesen vezetett sétákra az országos akció honlapján lehet regisztrálni. Az alacsony légnedvesség is fokozta az aszályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a három nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet helyészlelője.
2: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett, és ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények, hozzájárult a párolgáshoz is.
1: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni.
1: A felhőké lesz a főszerep, és megérkezhet a hideg front is. Az előrejelzések szerint ma 16 fokot mérhetünk Szombathelyen és a környéken, holnap pedig 18 fok lehet, főként felhős részben napos órákra számíthatunk, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Hasonló időben lehet részünk a következő héten is, már elköszönhetünk a 20 fokos csúcsértékektől.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We were good.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy hétvégén is. Király Tamás magyar hangja kismerti itt a stúdióban, a Rádió egy budapesti stúdiójában. A folytatásban pedig az a David Guetta, aki megnyerte már egyszer a Top 500-as listánkat, és most a héten megnyerte a DJ Mag 100-at, ez a világ legjobb DJ-t gyűjti össze minden egyes évben, rajongói szavazatok alapján. Hát Pierre, gratulálok, most már sok hagyjára elvitted a trófeát, a One Republic-kal közös dalszol már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és bár áttáncoltuk az éjszakát Dua Lipával, ő is nyert már Rádió 1 top 500-at, egyébként ő is várja a szavazatokat. Folytatjuk tovább a táncot, jön Lói és a Get Lucky. A hírek után mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán jön a teljes verzió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Farmer napok a Premier Outletben.
2: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
3: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
11: Cipővásár Rávapacson október 16-án, 17-én, 18-án. A legújabb női, férfi, gyermeklábbelik és ruházati termékek a Dr. Lupó cipőboltban. Ezen a hétvégén akciókkal és finom falatokkal várjuk vendégeinket. Színpadunkon szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap Éhos József, a Döndi Duó és Roli, valamint Tom Peti és barátai. Dr. Lupó cipőbolt Rávapacs. www.drlupo.hu.
12: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
13: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
14: Árvácska, krizantém, díszfák, díszcserjék, kalluna, eper, mind önre várnak.
15: Parti kertészet.
14: Csodálja meg nálunk az ősz színeit.
16: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a Háda napok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szombathelyen, a Varasd utca egy szám alatt a Family Centerben. Csapj le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a Háda!
17: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
18: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
19: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
18: Alfa!

0: Muki.
1: Öveken de kapcsolni, lassan indulunk.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak.
2: Szombathely legfrissebb hírei a rádió egyen.
4: Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, ma viszont megérkezhet a hidegfront. Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Az alacsony légnedvesség is fokozta az asszályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a három nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet helyészlelője.
5: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett. És ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is.
4: Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Életeket menthet a szerv adományozás, erre hívják fel a figyelmet a szombati donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. A szerv adományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
6: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni.
4: A felhőké lesz a főszerep, és megérkezhet a hideg front is. Az előrejelzések szerint ma 16 fokot mérhetünk Szombathelyen és a környéken, holnap pedig 18 fok lehet, főként felhős, részben napos órákra számíthatunk, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Hasonló időben lehet részünk a következő héten is, már elköszönhetünk a 20 fokos csúcsértékektől.
3: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, hozom a Stadium X páros és Metzger Vikit, vagyis Walt Disney Radio Show rezidenseket, jó barátokat és egy közös dalt, Let You Let Me Go-t. A szakmai és egyéb történéseiket a fiúknak olyan nemzetközi sztár DJ-k követik, mint például Oliver Heldens az Instagramon, úgyhogy oda kell rájuk figyelni. Hát nem véletlenül, hogy 2025-ben a DJ Szövetség az év producere díjjal jutalmazta a duót. Továbbra is lehet mind a hármójukkal találkozni a Walt Disney Radio Show-ban. Ez a Let You Let Me Go. Go!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy különleges páros, Purple Disco Machine és Sophie and the Giants, vagyis a német sztár DJ producer és egy brit énekesnő. A nagy találkozásuk, illetve az első nagy sikerük az 2020-ra datálható, a pandémia kellős közepén kijöttek a Hypnotize dalukkal, ami írtózatosan nagyot ment, aztán 2022-ben jött az In the Dark, és úgy voltak vele, hogy folytatják ezt a sikerszériát 3 évvel ezelőtt ezzel a dallal. Jön a Paradise!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók, kevés a fiatal egészségügyi szakdolgozó a megyében. Megújul az út Velem és Kőszegszerdahely között. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a vasi katasztrófavédelem művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mély garázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a háromnapos Balatonföldvári megmérettetésen. A vasi katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Komoly utánpótlási gondokkal küzd az egészségügy Vasban is, erről a szakdolgozói kamara szombathelyi kerekasztal beszélgetésén esett szó. A megyében jelenleg 383-an vesznek részt egészségügyi szakdolgozói képzésben, miközben különösen a felnőtt ápolásban és a gyógyszertári asszisztenseknél lenne szükség fiatalokra. Az elmúlt 10 évben a 65 év alatti kamarai tagok száma is csökkent Vasban, a szeptemberi felmérés szerint pedig sok szakdolgozó gondolkodik pálya elhagyáson. Kedvezőbb a helyzet a védőnőknél, a mentésügyben a gyógytornászoknál és a gyermekápolóknál. A szakmai szervezet szerint ezért az új dolgozók megszólítása mellett a már pályán lévők megtartása is egyre fontosabb. Számolt be a vaol.hu. Új burkolatot kap a Velem és Kőszegszerdahely közötti külterületi út. A jelenleg nehezen járható, mintegy 3,5 méter széles szakaszon rendezik az útpályát és a csapadékvíz elvezetését is. A fejlesztéssel a külterületi ingatlanok és mezőgazdasági területek időjárástól függetlenül biztonságosabban megközelíthetővé válhatnak. A beruházás mintegy 36 millió forintból valósul meg, amelyhez Velem 34,2 millió forint támogatás nyert. A kivitelezés a tervek szerint rövidesen megkezdődik, tudta meg a Vaol. A felhőké lesz a főszerep, és megérkezhet a hideg front is. Az előrejelzések szerint ma 16 fokot mérhetünk Szombathelyen és a környéken, holnap pedig 18 fok lehet, főként felhős részben napos órákra számíthatunk, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Hasonló időben lehet részünk a következő héten is, már elköszönhetünk a 20 fokos csúcsértékektől.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban, és a Save Me Tonight, és hogy még mi lesz itt a folytatásban nálunk? Hát a csupa móka kacagás, mert például jönnek Balázsék extra pillanatai, Balázsék Weekend, 10 órától abszolút képben lehetünk, hogy az épp aktuális Rádió 1-es kedvencünk hanyadik a top 50-es listán, Györke Attila indítja majd a slágerlistát, jövök én is vissza déltől, 5 órától Cookie Mix-el, 8-tól Disco Sheet, aztán World is My Radio Show.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 grammos Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
4: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
3: Mondtam.
4: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
3: Fresh Body sosem hibázik.
4: Akkor veszünk mi is egyet?
3: Úgy érted, még egyet?
4: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapj le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Itt a faültetés ideje. Gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök széles választéka. Az ön öröme, a mi sikerünk is.
9: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. keletablak.hu.
10: Cipővásár Rávapacson október 16-án, 17-én, 18-án. A legújabb női, férfi, gyermeklábbelik és ruházati termékek a Dr. Lupó cipőboltban. Ezen a hétvégén akciókkal és finom falatokkal várjuk vendégeinket. Színpadunkon szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap Ihos József, a Döndi Duó és Roli, valamint Tom Peti és barátai. Dr. Lupó cipőbolt Rávapacs. www.drlupo.hu.
11: Orsolya napi vásár Kőszegen október 17-én és 18-án. Vásárosok, kézművesek, finomságok, bográcsételek várják Önöket belépő díj nélkül. Kulturális programok két helyszínen, mindkét nap. Bővebb információ www.kőszeg.hu.
12: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
13: Pizza rajongók, figyelem! Megérkezett a Pizza Fesztivál a Pizza Hutba. Egyetlen fix árért annyi pizzát ehetsz, amennyit csak szeretnél. Már 4995 forinttól fejenként. Látogass el a Szombathelyi Pizza Hutba a főtéren, és éld át a Pizza Fesztivál élményét!

0: Lalnak. Ha új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Még lehet regisztrálni az erőművek éjszakájára. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban. Mától viszont megérkezik a hidegfront. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Vasi létesítmények is megnyitják kapuikat az idei erőművek éjszakáján. Szombathelyen szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba. Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz ZRT telephelyével is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sárdér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenesen vezetett sétákra az országos akció honlapján lehet regisztrálni. Az alacsony légnedvesség is fokozta az aszályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a három nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet helyészlelője.
3: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett, és ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is.
2: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Fő Igazgatóság szóvívője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
4: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni.
2: A felhőké lesz a főszerep, és megérkezhet a hideg front is. Az előrejelzések szerint ma 16 fokot mérhetünk Szombathelyen és a környéken, holnap pedig 18 fok lehet, főként felhős, részben napos órákra számíthatunk, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Hasonló időben lehet részünk a következő héten is, már elköszönhetünk a 20 fokos csúcsértékektől.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: De mi történik az idő múlásával, hogy egy kicsit félősebb leszel? Mi változik meg az agyadban? És nem azt szerintem nem a gyerekszületés, meg nem az, hogy a felelősség, hanem biológiailag valami megváltozik, amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál.
6: Nem úgy siessz. A szoftver.
5: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen természetes evolúciós folyamat?
6: Hát az van, hogy fókocs voltál, azt nem vagy az.
7: Akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
5: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
6: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, a sokosság már van.
7: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, egy órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, mikor nyíl azok a motorról, úgyhogy nem volt nyíl. Érted?
5: Ez felnőttséget
7: megkomolyodott?
6: Nem, én nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak az azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
5: Igen, ezt a gyerek hozza meg, hogy elkezdesz olyan dolgoktól félni, mondjuk 40 évesen, amit megcsináltál 20 évesen, már hogy félősebb leszel.
7: 2013.
5: Nekem 2009-ben született a Benit, nekem 4 éves volt.
6: De tudtál róla?
5: Ez egy jó kérdés.
6: Sokat voltál a továbbás?
5: Igen. Feltűnt, hogy ott van egy kis aranyos kis gyerek, amikor már... Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy, hogy nem sielek már
6: egy
5: úgy.
6: Egy kanyon! Hogy... Hát jó.
5: De te, neked ez még nincs meg? Hogy amit, mit tudom én, bevállaltál 20 évesen?
6: Én itt születtem, hogy...
5: Hogy fosos vagy.
6: Nem, az van, hogy de amíg, nekem amíg a bátyám meg nem halt motorbalesetben, addig nagyon-nagyon vagány voltam, és akkor az levett az életről azért egy néhány évre. És akkor ugye elkezdtem meglátni mindenben a veszélyeket, akkor utána megpróbáltam visszatompítani a kutyakóhoz a kis pánikbetegségem, és akkor utána már nem féltem mondjuk attól, hogy felüljek a metróra egy olyan alagútba, ami kicsit ijesztő volt a többinél, és akkor utána szépen lassan így sok pszichoterápiával visszajutottam az egészségesek közé, akik nem félnek az ilyen teljesen hétköznapi dolgoktól sem már.
5: Azt írja egy hallgatónk, hogy egy Forma 1-es pilóta nyilatkozta, hogy 30 felett a pilóták nem rosszabbak lesznek, csak beszaribbak. Tehát, hogy azért nem veszítenek a sebességükből. De hogy igazából meg úgy működni, már leélted az életet, megtapasztaltál, minden most már gyere veszély, mert már nincsen semmi baj. De pont elkezdesz jobban félni, hogy idősödsz.
7: Mert látod, hogy már nincs annyi előtted, és arra meg vigyázni akarsz, nem? Ha 25 évesen ez így nincs benned, hogy basszus, egyszer meghalunk majd. Tehát kit érdekelt 25 évesen, hogy az ember meghal, majd.
6: Szerintem több a tapasztalatod, az van, látod, hogy mik történhet meg, elkezd bekerülni az agyadba. A másik meg az, hogy lassabb vagy. Tehát 20 évesen gyorsabbak a reakcióid, könnyebben veszed észre a dolgokat, és a 30 évesen, 40 évesen ugye jönnek ezek a természetes ilyen állapotromlások, amin tudsz nyilván sokat segíteni, de olyan, mint 20 évesen nem leszel.
5: Uh-huh. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
7: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
5: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
7: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
5: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
6: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
5: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba. Kettő darab képviselő fánként.
6: Sima leugrasztó.
5: Sima. Ha 8 kókuszgolyó. Hagyjad
6: most már ránézek, én ezt leizadok. De hogy igen, azt írják, hogy a Wunder első nóta vagy egy kicsit óvatosabb.
5: Na, akkor rohadjon meg, aki írta, ott van. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. Meg, hogy a idővel a felelősségednek megjelenik az életedben. Család, gyerek, jelzáló, hitel, stabil karrier. És kockázatos döntés miatt már másra is hatással vagy. Vagy másra is hatással vagy.
7: És egyre több minden vesztenivalód van, mert 25 évesen nincs mondjuk még család, nincs vagyon, nincs semmi, 50 évesen meg ott a két gyerek.
5: De hogy a gyerek miatt leszel rettegősebb. Én például észrevettem, hogy sokkal lassabban sielek. Lassabban sielek, mint 35 évesen, totyogok. És én úgy sieltem, hogy beálltam így golyóba, és le a feketén, érted?
6: De hogy Schumacher, aki ugye megmutatta, hogy ez tud veszélyes.
5: Na, igen.
7: És most már ezek benned vannak, érted? 25 évesen, amíg akkor...
5: Elkezdesz fosni, ez igen. Milyen nyomorúságos.
6: Igen. Ez meg a csiamag.
5: Igen.
6: Kettő ugyanazt okozza.
5: 32 vagyok, 7 éve élek rettegésbe, azóta vagyok anyuka. A trambulinba sem merek bemenni.
6: Mondjuk oda én sem, de csak a súlyhatár miatt.
5: Igen, neked ott van egy áthúzott kis piktogram figura. Igen, tényleg megállítanak a bejáratnál. Hölgyem!
6: Ezt már megbeszéltük.
5: 7-kor egy születésnap lesz, hölgyem, ne tegye tönkre. Ezt már megbeszéltük, ilyen. Már elmondtuk.
6: Viszem magammal a flabélozomat, ilyen, hogy én is érezem a élek.
5: Igen.
6: Ott rázatom magam a popcorn mellett.
5: Igen. Egy idő után belépsz abba a korba, hogy már nem 20 évesek kell fel föltönönt, hanem olyanokkal, akik felismerik a stroke jeleit. Egyébként tényleg így van. De például ez a motoron nincsen. Na, azt magyarázd meg nekem.
6: Az hamis biztonsági érzet, úgy hívják.
7: Meg az később jött, tehát azt nem csináltuk 20 évesen, tudod?
5: Jó, hogy nincs mihez hasonlítani.
7: Igen, egy csomó olyan motoros van, aki a 20-as éveit, 30-asat végig motorozta, és nagyon örül, hogy túlélte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi. Érted? Mert hogy megvolt, tulajdonképpen meg az volt, élmény megvan, és 20 évesen még valószínűleg mi is úgy mentünk volna, mint a barmok, most már csak fél barmok módjára megyünk, mert nem az élményünkhöz száguldozunk.
6: Sokan írják, hogy mióta gyerekük van, azóta sok mindentől félek, ami irracionális, és ez azért is van, mert mióta gyereked van, azóta ugye minden odafigyel. Tehát az egy folyamatos, hát ezt úgy írják, egy folyamatos készenlétben vagy, mert ugye főleg anyaként, ugye ki kell védened olyan veszélyeket is, amik nem biztos, hogy most vannak, de lehet egy pillanat múlva lesznek. Tehát, hogy amikor majd eljön az, hogy akkor lesz a gyerek, hogy meg tudsz nyugodni, tudod, mert látod, hogy már nem fog beleesni egy konténerbe, hogyha arra sétál, akkor ez nyilván fog tompulni, de azon, hogy te nem tudod magadról, de az idegszálaid olyan szinten letapogatják a környezetet most, hogy egy olyan szűrés dolog, mint egy nagyon magas emelet, az egy pánikhelyzetet tud okozni.
5: Mert hogy el vagy fáradva idegileg az állandó készenlét miatt?
6: Hát meg ahhoz képest, ami mondjuk egy járdán sétálás, ahhoz képest az egy extra dolog, de hogy a járdán sétálás is akkora készenlét az idegrendszeret. Hogy amikor jön valami, ami már effektíve lehet izé, akkor ez már kiüti teljesen a biztosítékot.
5: 34 vagyok, két gyerekem van, azóta kétszer meggondolom a 200 feletti tempót motoron.
7: Tessék.
6: De aztán meghúzom neki.
5: Aztán
7: meggondolja, aztán megy.
5: 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
6: Amúgy a 90-es években született, vagy a 80-as, 90-es években született emberekhez szólnék, hogy ti emlékeztek rá, hogy nálunk milyen volt a bulizás például, hogy 15, 16, 13 ki hogy kezdte, hogy milyen emberekkel lógtatok együtt éjszaka, milyen helyzetekben voltatok, és hogy most pedig itt állunk, hogy 40 éves leszek én sem sokára, hogy hú, hát azért, az nem biztos, hogy az úgy. Az azért nem volt annyira szerintem.
5: Hogy csoda, hogy túlélted? Tehát, hogy hát olyan helyzetekbe
6: kerültél? Hát nem történt soha semmi, pedig aztán voltak helyzetek. És tudod, a mafiózók, ilyen nagyon kiszámíthatatlan alakok, alapból éjszaka egyedül az utcán, alapból olyan helyeken, mint átmenni blahalújáró hajna 4 órakor. Tehát, hogy összeadom azok...
7: Ilyen, ha például nálam a mondjuk Panna följön Pestre, barátnőihez, elmennek bulizni, akkor az én 18-es koromban ez eszemben jutott, hogy bármi történhet. Mentünk bele a világba. És most elmondod neki, hogy kicsim, hát a múlt héten is volt egy olyan eset, hogy...
5: Igen, jó, hára ijeszgeted, jól elmondod neki.
7: De nem is érti, meg apa, légy szíves, de mondom, figyelj, készülni kell, tudod, hogy már más ként látod az egész dolgot.
5: És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Mallorca, kamikáze csúszda. És írja valaki, erről jutott eszembe, hogy ezeken én 20 évesen, fia, csukott szemmel hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, mellett, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy, csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy két gyerek, és rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki a haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, két lehetőséged van, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. Nos, és ott áll a gyereke 16 és egy győzködő, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz, fél órát. Nem biztos, hogy... Menj, és már nem előre. Akarsz bizonyítani, már tudod...
6: Hogy vannak a pitvarjaim?
5: Igen, már nem akarod ezt. És akkor végén lejöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy ezért ne kerüljek szarba.
6: De utána leslagozták a csúszdát.
5: Igen, utána lezárták. Kölyális az ITS kivorult Spanyolországban. Nem szólták.
6: Itt végén
5: bezárták a csúszdaparkot egy hétre. Teljes fertőtlenítés volt.
6: Azok csak csokicsőnek hívják.
5: Igen, annyit én még életemben nem fosztam csúszdán. Halálfélelem egybe költött fosássikoly volt.
6: Az ott az apád a csokicsőt?
5: Apád nagyon belehúzott, oda néz, összefosta magát az öreg a csúszdán. Érted, és lemész, de rájössz arra, hogy igen, hogy ez egyszerűen elmúlt, hogy már nem az, hogy 20 évesen hátrafelé csúszol a kamikázem, toporogsz ott hülyén, és közben 8 éves gyerekek egy halálsikolyan lemennek. Te meg állsz, és a két gyereked így néz rád, hogy apa, nem áll. Nem, nekünk te vagy a, tudod. Hát te vagy a bátor, voltál, a mindenható. Te voltál. És már nem vagy az. Szóval, hogy...
6: Igen, ez meg ilyen. Az igazság, hogy egy csomó embernek van ilyen PTSD-je, tudod, hogy így posztraumás stressz-szindróma, hogy történik vele valami, kap egy rossz diagnózist, ezt ilyet is írtak a hallgatók, hogy volt egy betegsége, amit jól sült el, de felhívta rá az élet a figyelmét, hogy figyelj, már meg is hóhatok, hát akkor mi lesz ezzel?
5: Igen.
6: És akkor ugye elkezdett magadra úgy gondolni, mint egy ilyen nagyon törékeny, már kiszolgáltatott egyed, plusz ugye ott vannak a feltörő emlékek, hogy most akkor ez most csak azért van, mert még kaptam pár hetet, vagy ez most akkor
5: hogy
6: megérdemlem
5: ez most miért,
6: az életet.
5: Történt, igen,
6: nehéz ezeket helyre tenni jól, de érdemes, mert amúgy én például tökre kigyógyultam belőle. Mondom ezt most? Azt mondom, ezt jövő héten.
5: Két, ugye, igen, igen. Igen. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abba hagytam a sárkány repülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni, úgyhogy 13 évet repültem.
6: Nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
5: Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. És azt mondod, oké, gyerekem lett, félek. Az milyen érdekesen működik. Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől. Tehát ez lehet egy evolúciós történet?
7: Hogy nem, szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol. Érted, nem hagyhatod árván a gyerekedet.
6: Mondok egy durvát.
7: 20 évesen is benne van a halál lehetősége egy extrém dologban.
5: Más a félelem
7: érzet. De más a félelem érzet, igen. Más,
6: mi
7: igen.
6: van, ha nem is a félelemről szól az egész, csak hogy magunkhoz ugye nem tudtunk jól kapcsolódni, mert hogy mit tudom, nem alakult ki magunkhoz egy ilyen érzelmi viszony, viszont a gyerekkel már ugye nagyon jól tudunk kapcsolódni, mert ugye a gyerek az egy ilyen másfajta entitás. És akkor, amikor elkezdesz ezt a fajta igazi szeretetet, hogy elkezd tétje lenni a dolgoknak, hogy akkor válik minden túlértékessé ahhoz, hogy elveszíthesd.
5: Jöhetem, hogy nem magad irányába megy, hanem valaki más irányába, a gyereked irányába.
6: Mert szerintem tök sokan úgy nőttünk fel, hogy ugye a saját érzéseink úgy háttérre voltak szorítva, hogy mindig azt nézted, hogy mindenkinek mi a jó, meg így helyezkedni kellett, hogy ne legyen konfliktus, stb. És ez arra tanítja az embert, hogy magadat mindig hátra sorold. És ilyenkor az ember, amikor fel kell, nem azt szokta gondolni, hogy mihez van a kedvem, hanem próbálsz minél több pozitív dolgot összeszedni, élményeket, dopamint, adrenalint, amit akarsz, ugye, és mondjuk lesz egy pilóta, és aztán jön egy gyereked, aki
5: ami tökre megváltoztatja a dolgot, igen.
6: Ahogy elkezdesz hozzá kapcsolódni, magadhoz is kapcsolódsz ezáltal, tehát az egy másfajta érzelmi jelenlét, és akkor rájössz arra, hogy fú, figyelj, azért
5: ez fontos.
6: Ezt már lehet, hogy nem akarnám, hogy elmúljon.
5: Gyermekkoromban imádtam a láncitát, farmászás, mindent, 40 évesen két kézzel kapaszkodom, ha fel kell állni a székre, hogy levegyem a gofrisütőt a felső polcról. Mennyire apuka azt a mindenit. Igen, valahogy ez is ezzel jár, amit így nem gondolnál, hogy olyan receptorok kapcsolnak be, amit 20-30 évesen egész egyszer nem érzed, hogy te valaha fogsz félni olyan helyzetektől, amit egykoron nagyon bátran megoldott. Tehát tök érdekes.
6: Péter például azt hiszi magáról, hogy neki nincsen súlya. Közöttek, ja? Nem, nincs gravitáció. Nincs. És akkor például, hogyha elmegyünk valahova, és akkor múltkor például megcsinálta azt, hogy ugye ellenőrizte a klímát egy hotelba, és van az a jüszkös asztal, aminek két csavarra, oda van csavarozva a lábat, tudjátok, az egy funérlap tulajdonképpen lelapkozva.
7: Nem egy erős.
6: És oda tolta, hogy akkor rálépett, és minden lába szétszaladt, és kérdezte, hogy mi volt az elképzelés? Hát, hogy ezt még őt kibírja simán. De mondom,
5: de nem látod, hogy mekkora vagy. Egy
6: macskát nem bírt volna ki.
5: Nagyon jó.
6: Neki nincs súlya. És nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így látom, hogy megy intézés, hogy de Péter, tehát van súlyod, tehát nem
5: tehetted meg. Nem vagy súlytalan. Igen. Neki ez a projekciója, hogy neki nincs súlya. Én nem rettegek a csúszától, inkább attól félek, hogy mire felérek a tetejre, meg is fázhatok.
7: Szép kifogás.
5: Jó, de szép. De szép. Ő nem hideg abban a víz. De nincs szükségem arra hideg vízre. Igen, azt a mindenit.
6: Szóval a csúszásról az a félelmetes amúgy, hogy egyrészt betűri a gatyád a seggedbe, másrészt pedig az, hogy van-e olyan hely, van-e olyan állapotban a kardiovaszkuláris rendszeret, hogy ezt még kibírd azt az érkezési pillanatot.
5: Nét is a jövő SMS, mindent összefoglal a korunkról. 10 évvel ezelőtt semmitől nem féltem. Most meg már attól rettegek, hogy laktózmentes kapucsinot kaptam-e vagy sem. Így múlik el a világ dicsősége. Régen imádtam kisrepülővel helikopterrel menni, pár éve a lányommal ültem föl egy kisrepülőre, és csodálkozva rettegtem, hogy mi ez a röphajtásos ravatal. Érted? És imádott repülni. És az van, hogy megszületik a gyerek, és tökre megváltozik. Ez kemény.
8: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, ma viszont megérkezhet a hidegfront. Fiatal sofőr vesztette életét a sorokpolányi balesetben. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Az alacsony légnedvesség is fokozta az asszályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a három nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője.
2: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett. És ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is.
1: Életét vesztette egy 20 éves nő egy közlekedési balesetben Rába hídvég közelében. A fiatal sofőr Sorokpolány felől tartott Vasvár irányába, amikor autójával letért az útról, majd a jármű a tetejével egy fának csapódott. A segítségére sietők kiemelték a sofőrt és megkezdték az újraélesztését, amelyet a mentők folytattak, de az életét már nem tudták megmenteni. A baleset előtt rövid ideig esett az eső, ezért az úttest csúszóssá vált. A tragédia pontos körülményeit szakértő bevonásával vizsgálja a rendőrség, tudósít a 112 Press. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a szombati donornapon. Október 2. szombatján tartják a szervdonációs és transzplantációs Európa napot, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. A szervadományozás fontosságáról Mihály Sándort, az Országos Vérellátószolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
3: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka, hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni.
1: A felhőké lesz a főszerep, és megérkezhet a hideg front is. Az előrejelzések szerint ma 16 fokot mérhetünk Szombathelyen és a környéken, holnap pedig 18 fok lehet, főként felhős, részben napos órákra számíthatunk, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Hasonló időben lehet részünk a következő héten is, már elköszönhetünk a 20 fokos csúcsértékektől.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: holnap pedig más sorsos. Ilyenkor már szerintem már szűkítettünk, már a 300-ból talán 10 kulcsos lett, 5-15, nem tudom még a pontos számokat, és aztán utána 9 után majd nyitjuk. Gurulnia kell és örülnie, ez
1: ennyi,
0: az elvárásunk van. Igen,
2: majd
0: ez az
2: nem elvárásunk fognak, van. Ha megnyered, csak ennyit küldtek.
0: Tessék?
2: Majd nem fognak örülni a barátnők, ha megnyered.
0: Ja, igen, nem hiszem, van ilyen, igen?
1: Persze, Magyarországon a jó kis irítség, ne viccel, már persze, hogy van.
0: Titokba kell tartani még egy ekkora nyereményt is, szerinted? Mondjuk, ha élőben megnyered, úgy nehéz, igen, az úgy nehéz, de hogy meg bejelentkeznek, mert hallottam, hogy nyert, gyere, adjál már egy kicsit kölcsön.
1: Ha ebből nem is kéregetsz, ugye ez, mert ez a 20 millió, meg nem is cash, hanem ugye tárgyi nyeremények vannak, most azt nyilván nem fogod mondani, hogy add már nekem a mikrohullámú sütőt, mert nekem pont nincs, neked meg volt és megnyerted, de a pénzbeli nyereménynél biztos, hogy föltűnnek a hiénák. Érted?
0: Persze, hogy megérkeznek azonnal. Igen.
1: Itt ezt nem fogok tudni titokban.
0: És jönnek a pozitív SMS-ek is. Jó lesz, ha vége lesz ebből, elég ebből a sok zakkantból. Neki nem kell kulcs, ő nem jön oda. Ő csak hallgatni akarja műsor, de azt adják vissza neki, mert a kulcsosok megszálltak mindenkit.
2: De tényleg ennyire irigyek vagyunk egyébként?
0: Mami.
1: Igen.
2: Az, hogyha valaki más nyer valamit, annak te nem tudsz szívből örülni.
1: Nem, nem annak se tudsz örülni, ha mosolyog.
2: De nem csak
1: jó
2: ez, nem csak egy sztereotípia. Én eddig akárhány emberrel beszéltem, hogyha valamit én nyertem, vagy valaki más nyert, én annak mindig szívből tudtam örülni, és annak is örültek, bárkivel beszéltem, hogyha velem valami
1: mind
2: jó
1: hazudott,
2: történt.
1: Juli.
0: Hát ez ugye ritkán van, úgyhogy azért az...
1: Igen.
0: Abban a formában legalábbis azt az arcodat,
1: amit... Mondj egyet, aminek itt tudtunk volna közösen örülni.
2: Szerencse fia vagyok, hallod. Na. Itt dolgozom.
0: De hogy ez nem tapasztalat, hogy az emberek irigyek?
2: Én nekem általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sokkal jobbak, mint ahogy mi egyébként beállítjuk őket. Tehát, hogy mindig arról szól a minden híradás, meg arról beszélünk, még általában úgy állítjuk be a magyarokat, hogy irigyek, hogy utáljuk egymást, hogy furkáljuk egymást, hogy rossz indulatúak vagyunk. Miközben én ennek abszolút az ellenkezőjét tapasztalom. És egyébként meg szerintem nagyon rossz a kommunikáció. Tehát, hogyha folyamatosan ezt hallja egy ember, mint ha a gyereknek azt mondod nagyon sokszor, hogy te hülye gyerek vagy, akkor idő után elhiszi magáról, hogy én hülye gyerek vagyok. Ha minden felületen azt hallod a magyarról, hogy irigy, és áskálódik, és egy szemétláda, akkor egy idő után el fogja magáról hinni. Hogyha nem ezt kommunikálnánk folyamatosan minden felületen, hogy a már pedig a magyar az ilyen, akkor nem lehet, hogy egy kicsit változnának a dolgok.
1: De hol élsz, Júli?
0: De szerintem te álomvilágban élsz.
1: Hol élsz? Csak menj haza.
0: Oké, kezdjük el mondani egy hónapig, hogy egyébként egy jó indulatú, a más boldogságának örülő, kedves, jó természetű nép
2: de
0: vagyunk. Sajnos sok szempontból
2: hogy...
0: sajnos nem.
2: De
0: tehát,
2: engem
0: és
2: csak
0: vannak
2: ilyen
0: kivételek.
2: Emberekkel hoz össze a sors, akkor ez hogy a francba létezik?
1: Szerencse fia vagy, Júli.
0: De mivel hoz össze a sors?
2: Az, hogy jó indulatú, mosolygós, kedves emberekkel.
0: Hát hány bántok? Hát csak olvasd a mai SMS falat, Júli. A 30-at én töröltem, hogy ne kapjál ideg összeomlás. Jó indulatú, kedves emberekkel, nézd már rá.
2: Elszoktam, hidd el.
1: Na, hát és nem az van, hogy úgy kimutogatás van a kocsiból, miért jössz, nem engedlek be, rohadjál meg, dögölj meg. Hát ugye, nézd meg a szemetelést a buszon, ha odaszólsz, még meg is vernek. Hát, de tényleg.
2: De gondolod, hogyha Párizsban felszállsz egy buszra, és
1: de most ne hozz be, a... rólunk beszélünk, ne hozz be Párizs, meg nekem tök mindegy, hogy mit hozol be, mert nem az a fontos.
2: De be kell hozzam, mert összehasonlítjuk a nemzeteket, és azt mondjuk, hogy a magyarok általában azok általában rossz indulatúbbak, mint a környező országok, hogy soha nem tudunk örülni a másik sikerének, hogy mindig elkedvetlenít az, hogyha a másiknak jó, nekem pedig nem.
0: Ez nem ez van? Vagy te nem ezt tapasztalod? Egy öntető örömöt látsz, hogy beállunk
2: nem
0: valami
2: egyöntető,
0: mögé,
2: nem,
0: hogy örülünk másikére,
2: hogy
0: a Facebookon kedveseket írunk, hogy nem vagyunk irigyek, hogy nem vagyunk megkeseredve, hogy nem vagyunk borzasztóan depresszívek és rossz indulatúak a másikra. Te azt látod, hogy egyébként egy jó hangulatú, pozitív, ilyen olaszos temperamentumú, egy ilyen mindegy, hogy mi van, örüljünk, táncoljunk, ezek vagyunk, ez történik.
2: Én eddig...
0: Érted? Ahogy az izraeli gép leszállt, hát ezek az emberek majdnem meghaltak, hoztak egy GBL hangszórót, és végig táncolták az utat, és ha elmész Izraelbe, ezt tapasztalt, hogy énekelnek, táncolnak, jönnek, mennek, és egy olyan vibe van, hogy egyszer megőrülsz attól, hogy úristen, hogy lehet ennyire pozitívan nézni mindent, pedig hát aztán azért nagyon sok mindent kapnak ők is. És hogy vannak ilyen népek, de mi ilyenek lennénk,
2: én
0: nem?
2: Én azt nem gondolom, hogy itt minden embernek egy fáklyás menet az élete, de én azt veszem észre, hogyha a városban közlekedek, hogy az emberek mosolyognak egymásra.
0: Mosolyognak?
2: Igen.
0: De hol élsz, Juli?
2: Mosolyognak egymásra.
0: Én tegnap láttam egy mosolygós pincércsajt.
2: És nem értem, tudtad értelmezni.
0: Nem, és annyira megörültem neki, és én úgy vagyok ezzel, mint te, hogy mindenkinek, akinek jó kedve van, vagy mosolyog a kocsiba, vagy mosolyogva fut, és nem egy ilyen hihetetlen közöny és undor van az arcán, én úgy meg tudok örülni, hogy az az öreg ember lettem, aki megdicséri őket, hogy jaj, de jó látni, hogy valakinek jó kedve, és közben hallom az öreg bácsit, hogy maga még fiatal, örüljön, és megmondom, hogy tök jó látni, hogy mosolyogsz. Aztán talán egy volt futár volt, meg egy pincércsaj. Ja igen, voltam valahol tegnap este, és ilyen nagyon-nagyon, de nem nekem szólt, hanem hogy láttad, hogy szereti a munkáját, szívesen ajánl egy italt, jó kedve van, és hogy megálltál, hogy Atya Isten, de jóba vagy, tudod, hogy ez de jó látni. És hogy megrökönyödtem, hogy ez már milyen ritka, hogy átnézel a kocsiba, hogy buvabaszott emberek ülnek, hogy mindenki ilyen savanyúképpen járkál, hogy senki nem röhög az utcán. Te röhögő, mosolygó embereket látsz az utcán. Tehát én akarok a Juli univerzumába élni. Vagy te vagy nagyon csatton, és mikrózol durván, amit nem tudunk.
1: Valami érdekel, mondd el a szer nevét.
0: Én adnám, hogy bárcsak ez lenne, de hogy nem ez van, hogy te irrealitásban vagy, és tök jó lenne, ha ez lenne. De elmész Olaszországba, és nem ez a mindenhol mindig jobb, de kilépsz kicsit ebből az országból, és azt jelenti, hogy kapok levegőt, hogy az emberek mosolyognak, hogy elmész Koppenhágába, és azt látod, hogy jönnek, mennek, teli szájára röhög mindenki, nem telefonoznak, bicikliznek, leülnek tizen, dumálnak, nagy duma van, nagy röhögés van, és azt érzed, hogy van a vibe, ide meg kimész. Okay. És most nyilván nem szórakozol, erre elmész, hát azért a mékesebb sokszor, de Budapest is, nem?
1: Hát
0: mi az útvonalat? Hova mész?
2: Gyere velem, felszállunk
0: egy OSZ-asra, leszállunk a Ferenc, ott már nagyokat nevetünk. És imádnám, ha ez lenne, onnan hova mész tovább?
2: Onnan elmegyek a Kökig.
0: A Kökig.
2: Ott nagyon sok
0: ember. Megveszed a 3 grammot, igen, a dílerető, hazamész vekerni, és kérdő, hogy komplet veker lesz így.
2: Akkor a pupilákon ülök el később.
0: De nem lehet, hogy vekerni mindenki csatomban? Van egy mikroközösség.
1: Valaki osztogatja körbe a szert,
0: van egy ilyen mikroklimát, a karázsvásárot csináltok, tudod, elmikrózgattok, nagyon helyesen elvagytok, de mindenki fromom van egyébként nálatok, de itt így ventiláltok, én ezt szeretem.
2: Figyelj, lehet, hogy egyébként az embernek arra áll rá a szeme, amit szeretne látni.
0: Ebben szerintem van igazság.
2: Olyan embereket látok magam körül, akik, hogyha a metrón, a buszon egy turista odalép egy magyarhoz, én még soha nem láttam olyat, hogy valaki elfordult volna, hanem kézzel, lábbal, Google-el valahogy magyarázott. Útba igazítanak, átkísér a kereszteződésem, mutogat, elvisz ide-oda. Tehát, hogy én nem tudom, akkor biztos velem van a baj, de én folyamatosan csak segítőkész emberekkel, meg jókedvű emberekkel, tehát akit megszólítasz, te egyet mosolyogsz, és visszamosolyog rád. Nem azon, hogy... De azt mert mindenki akkor... így megy, mindenki ebben vagy, mindenki ilyen, hogy
0: de
2: ha te mosolyogsz, akkor visszamosolyognak rád, tehát hogy itt kellene elkezdeni, hogy egy kicsit...
0: Na jó, Feri, ma vedd fel a bamba vigyort, gyere, mutass egy Na így a haverem fog rá senki visszamosolyogni.
1: Gyere,
0: Szia!
1: Hello, Balázs!
0: Nekem hülye, itt vagyok. Jó, ma 10-től.
1: Ma 10-től mindenkinek.
0: Megnézzük, hogy visszajön ez a hangulat. Jó?
2: Nem fog.
0: Én nem vagyok pesszimista, meg szerintem egy csomó értékünk van, meg egy csomó dolgot jól látunk, meg egy csomó mindent lehozunk, de nekem ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki izébb ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világén nem akar visszamosolyogni, csak ilyen magammal sálok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Én nem látom ezt a hihetetlen.
2: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpán. Igen. A másik autóba.
0: Jó, elég. Tudom, Szefford. De jó, Juli. De te egy másik univerzum vagy.
1: Kolléga, magának is gyönyörű napja van.
0: Igen, Juli, de tehát azért nem mindegy, hogy veled nevetnek, vagy rajtad. Tehát azért az egy nagyon... Veled nevet az ország, vagy rajtad nevet, hogy ilyen kell én, aki mellé mehet. Jó, megérkezel az autóhoz a zümzüm.
2: Zümzüm.
0: Arra is csinálsz.
1: Az enyém zümzüm, a tiéd micsoda.
0: Hát megértem, Jézus, itt a Szefford, rottyom van ez a nő, hallod, ez csutka, ez készen van. Értem, hogy mit mondasz, igen.
2: Nem szólok át, meg nem tudálok át.
0: Csak átmosolyogsz.
2: Csak lehúzom az ablakot.
0: És átbeadnak egy 500-ost a szélvét, okay. Tessék, mama, hajts el.
2: Szerencsétlen.
0: De nem ezt értem.
2: Nem volt pénz rivott.
0: Szerintem azt nagyon adom, hogy amire fókuszálsz, az a valóságod. Ezt adom. Uh-huh. Tehát, hogyha hogy negatív rezgésben vagy, és mindig minden szar, és megkaláltad a napi szarodat, megtad, amint tudsz zümmögni, és akkor holnap is meg lesz, és egy idő után szar lesz a valóságod, mert minden nap találtál valamit, az egész szar lehet. Ezt tényleg adom, hogy az a valóság van, amire te fókuszálsz, te teremted, vagy te vonz. Ezt igen. De a mosolygós, kedves, segítőkész emberek vidám vibe-on jönnek, mennek a városban, hát azért ezt nem tapasztalom, de bár csak így lenne.
2: Hogy jobbak vagyunk, mint amilyennek általában beállítjuk saját magunkat.
0: Nem lehet, hogy reálisan látjuk magunkat, hogy igen, sokszor a magyar egy tud jókedvű lenni, de sajnos egy irigy, és sokszor bizony egy rossz indulatú nép, és kívánnánk a szemét, ha valaki nálunk ügyesebb, sikeresebb, és soha nem azt nézzük, hogy gratulálunk neki, soha nem azt nézzük, hogy ügyes volt és megcsinálta.
1: Van, biztos,
0: mennyit keresett rajta, mennyit lopott, miért sikerült neki, és nekem nem.
2: De akkor ez, mikor ment el ez a vonat?
0: Nem tudom.
2: Miért ment el ez?
0: Nem tudom. Most nézd meg, most itt van ez a jelenség, és lehet, hogy nem jó példa, de itt van az otti jelenség. Most nézd meg. A sziget után az a fajta, én nem is tudom, irigység és bődületes rossz indulat, ami árad felénk a szakmából, a podcastekből, a beszélgetésekből, hogy az, hogy a jelenséget nem értik egy dolog, az, hogy egy trash vagy nem, ez is jó. De hogy 10-ből 8 beszélgetésben senki soha nem tette az a gyerekek, jó vagy nem, ez egy olyan produkció volt, hogy ilyet a sziget is litkára le a kalappal. A nettó irigység, a mennyit keresett rajta, a hogy lehet, hogy neki előélete sincs, és ezt csak magamon tapasztaltam, és ezért én átlépek. De a szemléletet nagyon szépen megmutatja, hogy volt valaki, aki megcsinált egy szigetet 3 év után 65 000 emberrel. Bejutottak, kijutottak, levezényeltük, megcsináltuk, és egy giga monster produkció állt ott a színpadra, amire a Káder is azt mondja, hogy gyerekek, ilyet a sziget is ritkál át egy technikát. És 10-ből 8 szomorú, 2000-es hallgatottságú podcastben a világot megfejtő azt mondja, hogy mi azért baj az Oti, mert az a Blaha Luiziától veszi el a pénzt, meg a Meringer Marcitól,
2: és
0: akkor nem mennek az emberek koncertre, mert erre kiment másfél milliárd, ami egy bruttó jegybevétel, még ahhoz is hülye, hogy utána számolja, hogy még azt se érti, hogy mi a valódi bevétel, de ez a magyar zenét tönkre teszi, mert az emberek akkor nem a Blaha Luizián a koncertre mennek, hanem ide.
1: Hát de eldönthettem volna, hogy melyikre megy.
0: És azt mondta, hogy emberek, teljes tévedés, vakon vagytok, nem értitek, hogy mit csinálunk, de ez egy dolog, hogy nem értitek, de hogy hülyeségeket beszéltek, és borzasztó irigyek vagytok, ez egy jó vibe ország. Ez nem azt mondta, hogy gyerekek, szeretem vagy nem, trash, de giga volt, és le a kalappa, és nagyon jó. És mindenben ilyenek vagyunk. Ha nyer, akkor miért nem annyit nyer, ha keresett? Miért annyit keresett, ha sikeres? Miért nem rohad meg? Hát én mosolyoghatok én a Blaha Luiza téren rá, hát a kocsiból. Egy nagyon nagy szemléletváltás kellene, hogy kicsit örüljünk, hogy kicsit legyen nekünk bennünk a jó, mert ha benned egy jó, körülötted is jó, de ha én belül nem jó, nekem nem tudom észrevenni a jót. Tehát én ezt nem érzem annyira, de tök jó lenne,
2: gyere,
0: ha így lenne.
2: Gyere a univerzum.
0: Mi van? Menjünk már fekerlé rá.
1: Igen, egy kicsit.
0: Mi van a univerzumban? Jó, mi a dózis? Mi a cucc?
2: Folyamatosan emelnem.
0: Igen, min vagy? De adom. Szóval,
2: hogy... Tudnád, minő nálunk a kertben?
0: És bán, de mérhetetlen rossz indulatot látok a Facebookon, mérhetetlen fanyalgást látok egy tévéműsor kapcsán, mérhetetlenül mindenki belerúg és arctalanul kommentel, és a szemedet kiválja, nézd meg a közbeszédet, nézd meg a morált, nézd meg a hangulatot. Borzasztó nehéz jó vibe-ot találni, hogy de azért mi egy pozitív és jókedvű nép vagyunk.
2: Na, de ne haragudj, de nyisd ki egyetlen videót, egyetlen posztot egy külföldi ország, bármelyik posztját, nézd meg egy videót, és nézd meg alatt, hogy milyen kommentek vannak, ez nem magyar sajátosság.
0: Én most nem a kommentekre gondolok, hanem az elmeállapotra, a tudatállapotra, a meggyőződésre, hogy azért elmész, nem tudom, egy kicsit lejjebb, és azt érzed, hogy más a hangulat, hogy dumálnak, és értem, hogy van egy tengerpartjuk, és ott vannak, és jó, de hogy valahogy, és nyilván egy idegen országban kicsit mindig könnyebb, de valahogy azt érzed, hogy könnyebb a létezés, könnyebb a légkör, nem ez a kicsit szomorú, megkeseredett, agyongyötört magyar társadalom néz vissza rá. Nem kell, én jól el vagyok a
1: De
0: nagyon szeretném azt a világot látni, amit te látsz. Vagy azt élni, hogy ez tényleg egy ilyen ország lenne, vagy te vagy egy ilyen rózsaszín felhőbe, és mész, és akkor igen, megint elmész, tűzfalra nézőszobát, megint kiveszed, nem vagy itt, jó, tesz szalonni ki, megint tűzfalra néz, $100 kellett volna többet rádozni, nem érdekel, de jó a vibe, és itt vagy, és imádom, hogy ilyen vagy, tök jó. Tehát ez az égette semmi bajom nincs. Júl, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
3: Közép, van ilyen is.
0: Húha!
3: Ez az ország.
0: Jó,
1: gyerünk, Laci.
0: Gyertek, Laci. Ez az ország.
3: Én tudom, hogy szívesen.
0: Igen, Anna Bekerlén vagy hol vagy? Te melyikbe vagy?
4: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. Nem érdekel, hogy mit kapok. Tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
0: Jó irányba kell le. Gyerekek, ezek mondom, hogy valamit termesztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valamit.
4: Nem érdekel a kesergő. levegő, mert a himnuszunknál elment ez az egész dolog, tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom, megpróbálok úgy beleállni, mint a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolgok, visszamosolgok a 8 E-busz sofőr, mert rámosolgok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolyog, akkor nem. Én viszont oda mosolyogtam.
0: Tökre adom. Jó, Csepi. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis tömére ennek. Ja, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen. Hát ezért ülünk itt kicsit minden reggel, hát a ketten nevetnek, nem? De hát egyre nehezebb. Hát ebben legyen az alkalmi. Hát rajta. Még sok helyt tudod szorogatni. Nem, miért kikep az a csába.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
9: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
12: Cipővásár Rábapacson október 16-án, 17-én, 18-án. A legújabb női, férfi, gyermeklábbelik és ruházati termékek a Dr. Lupo cipőboltban. Ezen a hétvégén akciókkal és finom falatokkal várjuk vendégeinket. Színpadunkon szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap Ihos József, a Döndi Duó és Roli, valamint Tom Peti és barátai. Dr. Lupo cipőbolt Rábapacs. www.drlupo.hu.
13: Pizza rajongók, figyelem!
14: Megérkezett a Pizza Fesztivál a Pizza Hutba.
15: Egyetlen fix árért annyi pizzát ehetsz, amennyit csak szeretnél. Már 4995 forinttól fejenként. Látogass el a szombathelyi Pizza Hutba a főtéren, és éld át a Pizza Fesztivál élményét.
16: Orsolya napi vásár Kőszegen október 17-én és 18-án. Vásárosok, kézművesek, finomságok, bográcsételek várják Önöket belépő díj nélkül. Kulturális programok két helyszínen, mindkét nap. Bővebb információ www.kőszeg.hu.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
17: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kis Mártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
18: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük! Rádió egy! Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió egyen, minden

0: Reklámot hallottak.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Extrém helyzetekben bizonyítottak a vasi művelet irányítók, kevés a fiatal egészségügyi szakdolgozó a megyében, megújul az út Velem és Kőszegszerdahely között. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egyszerre több súlyos vészhelyzetet is kezelniük kellett a vasi katasztrófavédelem művelet irányítóinak egy országos szakmai versenyen. A szimulációban a többi közt idősek otthonában keletkezett tűz, veszélyes anyagot szállító jármű balesete és egy mély garázsban égő elektromos autó adott párhuzamosan feladatot. A versenyzőknek folyamatosan változó információk alapján kellett gyors döntéseket hozniuk és koordinálniuk a beavatkozó egységeket. Megyénket Lengyel Zsolt, Horváth Tamás és Lőrinc Márk képviselte a háromnapos Balatonföldvári megmérettetésen. A vasi katasztrófavédelem közleménye szerint a csapat eredményesen teljesítette a gyakorlati és elméleti feladatokat is. Komoly utánpótlási gondokkal küzd az egészségügy Vasban is, erről a szakdolgozói kamara szombathelyi kerekasztal beszélgetésén esett szó. A megyében jelenleg 383-an vesznek részt egészségügyi szakdolgozói képzésben, miközben különösen a felnőtt ápolásban és a gyógyszertári asszisztenseknél lenne szükség fiatalokra. Az elmúlt 10 évben a 65 év alatti kamarai tagok száma is csökkent Vasban, a szeptemberi felmérés szerint pedig sok szakdolgozó gondolkodik pálya elhagyáson. Kedvezőbb a helyzet a védőnőknél, a mentés ügyben a gyógytornászoknál és a gyermekápolóknál. A szakmai szervezet szerint ezért az új dolgozók megszólítása mellett a már pályán lévők megtartása is egyre fontosabb. Számolt be a vaol.hu. Új burkolatot kap a Velem és Kőszegszerdahely közötti külterületi út. A jelenleg nehezen járható, mintegy 3,5 méter széles szakaszon rendezik az útpályát és a csapadékvíz elvezetését is. A fejlesztéssel a külterületi ingatlanok és mezőgazdasági területek időjárástól függetlenül biztonságosabban megközelíthetővé válhatnak. A beruházás mintegy 36 millió forintból valósul meg, amelyhez Velem 34,2 millió forint támogatást nyert. A kivitelezés a tervek szerint rövidesen megkezdődik, tudta meg a Vaol. A felhőké lesz a főszerep, és megérkezhet a hideg front is. Az előrejelzések szerint ma 16 fokot mérhetünk Szombathelyen és a környéken, holnap pedig 18 fok lehet, főként felhős részben napos órákra számíthatunk, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Hasonló időben lehet részünk a következő héten is, már elköszönhetünk a 20 fokos csúcsértékektől.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Kollégámmal mentünk Párizssal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval. Na,
5: hát ez korrekt.
6: Férfi.
4: Korrekt. Ez férfi.
5: Nekem van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
4: Tök igaza van.
5: Azt mondtam, majd kimossuk.
4: Tök igaza van.
6: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem visznek maguk a sok cuccot, nem?
5: Hát cipelje a francot.
6: Két tang, azt meg lehet fordítani,
4: az prű. Szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz az a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
6: Én minden kettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
4: a csapat, akivel mész?
6: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is tudok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
4: És akkor beraksz mindent.
6: Meg
4: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
6: Szóval gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdőtükkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint a NASA-nak lennék nagykövete.
4: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó, igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
5: Hát kiegyenlítettük egymást.
4: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem. Igen? Végig is sétáltam az El Caminót, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam két ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
5: Ja,
4: a következő szállásra tudsz adat. Azt a mindenségét.
6: Úgy jó szedne, hogyha mellette megy valaki kocsival.
5: De is tudsz ülni néha.
6: És akkor mellett az asszony.
4: Egy kicsit
6: beülsz. Megvan már a meg áttörés, Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
4: Igen. Autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
5: Azt akkor így állsz ami? A hegyen, a hóba, egy szál póló
4: ez,
5: van.
4: Egyébként ez így van. Tehát, ez is hogy benne van. Ez is benne van, hogy néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
6: plusz
4: nézni.
6: Plusz tipikusan, ha valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
4: Igen, csak simán meg vagy.
6: Hogy megugrod.
4: Igen.
6: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a három ruhát, amit a tetején tart, azt így felváltva felveszi.
5: Igen, és az összes többit meg és ilyen jó érzés, igen. Mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
6: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, ja. Mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
5: Bennünket ez nem zavar.
6: Ja, bocsánat, igen, elnézést kérek.
5: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és meg vagyunk.
4: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy így első van. Játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, két felnőtt, két gyerek és két kutya. A férjem a hatodik táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek a pótkesztyűje, és a pótjáték.
5: Tényleg, hogy itt inkább a ruha.
4: És a ruha?
5: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétálni oda egy újabb szett kell.
4: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig négy bőröndel? Ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
5: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
6: Mi az mi?
4: Hát mi férfiak? Hát mi férfiak?
5: Yeah. Mi tudod?
6: Ja, mert nagyon sok volt a mi van.
5: Karakterek, de
6: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most csak pont, hogy kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre,
4: a meleg motorosokra? Igen. Nem, arra, hogy ez, valahogy ez egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
6: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amikre nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
4: Ha olyan kedved van. Igen. Feleségemmel elmegyünk nyaralni két bőrön, de hazafelé három bőrönnyi tudsz hazaírni a Gábor.
6: Példakép, ezt engem. Úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
5: De... A profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol nézd,
4: ahol milyen szuki.
5: Igen, megveszed, és azt valamibe haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
6: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már olyat.
5: Hulken?
6: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hákinnek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és hát mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hadagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, mint egy gulós bőrön. Minden irányba van lila is, nekem
4: meg arra. Te mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre
6: hát
4: készültök?
6: Egy háromágú, egy
4: 1800 wattos, egy 2500 wattos.
6: Egy betontörő.
4: Igen, a hajzmus lakodó. De irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra a két bőrön. Nincs ilyen. Attól
6: függ, hogy mert hogyha ugye, csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal.
4: Jó, hát most, oké.
6: Nem, Igen, azt hittem, amikor nem lehet nem egy lejlő szatyorra.
4: Másnak az egy bevásárló szatyor.
6: Hát figyelj, valaki a készlagra készül ilyesmivel.
4: Igen.
6: Vagy teljesen mindegy. Szóval hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi M-esig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni, de legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
4: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? 4 óra balatonozásra.
5: Egy fürdőruha is kész.
6: Hát a másik nap alatt megfordult.
4: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászutcok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek 1 gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. 1 gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra, és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
6: Egy morzsa porszívóval
4: visz a nyaralásra? Nem, normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
6: Nem azért fél, hogy ellopják otthonról, amíg távol van?
4: Igen, elviszi a cuccokat.
6: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunkkal alapul.
4: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
6: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszem magammal a macskát, mert nem szeretem otthon
5: hagyni. De repcsin nem.
6: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy tesz lenne neki, de amikor szocsival megyünk, akkor nem.
4: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom,
5: jó, alom, de mi az a tárgy,
6: amit... Almot nem viszem maga, csak macskát.
5: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
4: Nem, nem, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat fogok olvasni. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
6: Jó, az könnyű, nuncsakú.
5: Igen.
6: Az mindig van nálam.
4: Igen.
6: Akár ütött, igen.
4: Figyelj, most lehetünk Madridban repélyet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
5: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
4: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2-t vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. Fél egykor azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
5: Védekezés?
4: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
6: Puffogtadjátok a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk! Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
4: Igen. Hogy... arról is beszéltünk nagyon szívesen. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
5: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
6: Ez Zsű is megcsinálja, nem? Zsű?
4: Igen.
6: Szoktál vinni magad a kávé főző? Mindenhol viszi magát, tessék.
4: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
5: Soha egyszer föl nem kell.
4: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom, és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
6: Elmondom, most lerántom a leplet. Na, lerántom a leplet. Nagy a pofája Sebestyén Balázsnak, de aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kallódikot, hány ételadag, hány különböző túléléshez szükséges dolog.
4: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne vannak.
6: Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
4: Simán.
6: Akkor miről beszélünk?
4: Igen, simán.
5: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
4: Fölöltözni. 4-szer átöltözöm neked a garázsban.
6: Egy lecsőt összetoldom neked a rezsómon.
4: A maradékból még 1 hétig ajánlunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
5: De az a jó. Hát ők a pedál... Ciprus meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
4: Igen, mit tud. De hogy azért mindenki kézipodgyász, 1 hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jele. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, zongora. Mi adag egy kombi autó? Oda egy tényleg egy zongorát beraksz.
6: Zongora, egy kísérőzenek, egy ményomó, egy...
4: Igen.
6: Nem is tudom elképzelni.
4: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
5: De legalább van.
4: De úgy érzed, hogy van. Tomi küldte nekünk Pozsonyból.
6: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
4: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
6: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, hogy ó, hát valóban még gondos bocsánat.
4: Nem vagyok pakolva.
6: Igen, és
4: ezt,
6: de nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélődne benne a dolog, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosságom, minden nálam
4: van. Minden ott van.
6: Lehet, igen.
4: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást. Tessék, nagyon sokan írják, nagyon sokan írják. Domestoszt pakol anyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
5: Már várja, ahogy elhagyod.
4: Vagy ahogy elhagyod, írnak olyanok is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
5: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
4: Hát azért azt jó, nagyon jó, át kell takarítani.
6: Figyelj, valamivel meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
4: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról másfél litert egy hátizsákba vagy bőrönbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg a repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben, az rendben van. Az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, eskü, írja Bernadett.
6: Ne. De hogy kibéreltetek valahogy egy tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor...
4: Ja, akkor viszünk mosógépet, akkor viszünk mosógépet, igen, igen, igen.
6: Én akkor hamarabb tanulnék meg szerintem patakban mosni, mint hogy elvegyek ki mosógépet.
4: Hát igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is, igen. Hát ez is, ez is megtörtént, igen, igen.
6: Mert voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát. Ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
4: Itt még élek. De,
6: itt még élek, és aztán hogy megoldottuk.
4: De nagyon hátkorlátok vannak, Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott üléssel pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kg kenyér, 1 kg húsból fasírt, mert fasírozott, az hidegen is jó.
5: Jaj, de finom
4: az aztán. Hidegen is jó. Azt a mindenségét neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
6: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
4: Jó, itt vagy, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni? Vicceltek, ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplett garnitúrát, hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon
6: én
4: csupi szállás.
6: Én attól félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
4: De vinnél ágynemű húzatot? Vinnél párnát?
6: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval hogy szerintem azért vannak
5: durvák. De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
4: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
6: Nem,
4: nagyon
6: de volt időszak, amikor elgondolgott egy lakóautón. Tudom, mivel csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra. Nem kell gondolkodni.
5: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
4: Anyósomtól kaptunk ruhagőzülőt, azt is el kellett vinni magunkkal a Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, mikor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
5: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
6: Az a férjemnél szokott lenni.
4: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézöltetlenítő?
6: Hát a gyerek kell, igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugyan lányokat nem ültetjük rá sehol. Úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fiúgyerek módjára. Betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
4: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor ilyen megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong.
6: Fokkal komolyabb.
4: Mennyire szorong, te jó Isten.
6: Péter azzal kezdve, belépünk a szálláson, lepattintja róla. Ahogy tudjátok ezt a külső
4: az
6: házat.
4: Elején a műanyagot.
6: Megnézi, meglátja, hogy Kosztos már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani.
3: És akkor egy rövid szünet! Anna

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Még lehet regisztrálni az erőművek éjszakájára. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban. Mától viszont megérkezik a hideg front. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Vasi létesítmények is megnyitják kapuikat az idei erőművek éjszakáján. Szombathelyen szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba. Az erőművek éjszakáján a Vasi Víz ZRT telephelyivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A szombathelyi szennyvíztisztító, a Sárdér vízműtelep, valamint a Váci Mihály utcai vízműtörténeti múzeum is nyitva lesz jövő pénteken. Az ingyenesen vezetett sétákra az országos akció honlapján lehet regisztrálni. Az alacsony légnedvesség is fokozta az aszályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a három nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet helyészlelője.
2: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett, és ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények, hozzájárult a párolgáshoz is.
1: Nem minden településen szabad elégetni a lehullott faleveleket és a kerti zöld hulladékot. Az őszi kerti munkák idején érdemes tájékozódni a helyi szabályokról. Az önkormányzatok ugyanis rendeletben határozhatják meg, hogy engedélyezik-e az égetést, és ha igen, milyen feltételekkel. A szabályok betartásának fontosságára Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője hívta fel a figyelmet rádiónkban.
3: Amelyik önkormányzat nem hozott rendeletet a kerti zöld hulladék égetésről, ott tilos ezeket elégetni. Ahol engedélyezi ezt az önkormányzat, ott is csak a rendeletben meghatározott időben szabad. A tűzrakóhelynek a környékét azt meg kell tisztítani, hogy a tűz ne tudjon elszabadulni.
1: A felhőké lesz a főszerep, és megérkezhet a hideg front is. Az előrejelzések szerint ma 16 fokot mérhetünk Szombathelyen és a környéken, holnap pedig 18 fok lehet, főként felhős részben napos órákra számíthatunk, éjszakára pedig akár 9 fokig is lehűlhet a levegő. Hasonló időben lehet részünk a következő héten is, már elköszönhetünk a 20 fokos csúcsértékektől.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
1: Iskolába
0: viszik a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barna Más. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
2: hát engem
0: hogy
2: van. Hát 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
0: Undokság lesz? Szerintetek, nem. Hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
2: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszakai sötét volt.
0: Hát szerintem már nincs jól a magyar.
2: Nem mondok jókat, szerintem
1: a felvevési átlagunk nőni fog.
0: Igen.
1: Ugye, tehát még nem 7 óra dolgozik, miatt
0: nem gyanakodnak.
1: Nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
0: Jó fejség nincs.
1: Szerintem kevés.
0: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban.
1: Igen.
0: Itt
1: szerintem
0: az ősz,
1: nincsenek.
0: Lenyomták
1: ősz
0: a szeptembert.
1: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták.
0: Aha.
1: Tehát ó, ezer dolog.
2: Szerintem
1: van.
2: Úgy fogják fel, hogy igen!
0: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
1: 15. Á, nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
0: Igen, 3 undok.
2: Szerintem senki nem veszi fel.
0: Jó. A Lackó legenerált
2: senki
0: számokat.
2: Fogja felvenni.
0: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsóddal a kössébe egy számot, és kezdjük el bombázni, jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
1: Gyünacsi.
0: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Tippeket kérek tőletek is.
1: Jó.
0: Mit éreztek?
1: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
0: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
1: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos,
2: a
1: hogy mi nem indulunk el.
0: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
2: Jó, egyetedik húzatok be nekem, köszönöm.
0: De várj, mi volt a tippet?
1: Hogy senki
0: nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéri alakatos, püspök 60-ban van, kicsit ájtszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
3: Szám nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájár.
0: Kettőt húzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
2: Nem, ez nem számít találatnak.
0: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos,
2: telegettük.
0: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti.
1: De most visszafogott... miért a karosszéri alakatost, azt elvesztettük?
0: Hát, nem vette föl. Hát, nem.
2: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat, és ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere, Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
2: Halott?
4: Háló.
0: Mondom. Kedvi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kedvi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
0: Jaj, de egy keresztnevet kaphatunk?
4: Márta.
0: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
1: És nyugdíjas?
4: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Hát ez milyen szabad nyugdíjas.
4: Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar,
1: és nyugdíj...
4: amihez kedve van.
1: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
4: Nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Minden jót nektek.
0: Köszönjük,
1: jó egészséget.
0: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
1: És jól van.
0: Nagyon jó.
1: Hogy lehet jó legyen?
0: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi.
2: Jön a Tibi,
0: nagyon jön a Tibi.
2: De ez már reflexod a Tibinek, hogy...
0: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
2: Na, ahogy felhívhatnánk a rakamúzi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
0: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb.
2: Jó.
0: Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
2: Szerintem.
0: Igen?
4: Halló?
0: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
0: Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebessén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
5: Csupa fül vagyok.
0: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
5: Kata.
0: Kata! Jó reggelt, Kata! Hát Kata is
1: meg. Megeződhetünk, Kata.
5: Na, nyugodtan.
1: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
5: Miskolc Tapolca, Avalon.
6: Avalon!
1: Nyaralgatunk!
0: Wellness-ezgetünk? Wellness-ezgetünk?
5: Nem, dolgozunk.
2: Dolgozunk. Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
5: Igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
0: voltunk már ott,
5: igen. Ismerősök vagytok.
0: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
5: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért menőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
0: Az jön majd, igen.
1: Családi élettel mi van, ha a munka rendben van, ott van-e valami baj?
0: Minket csak a rossz hírek érdekel,
1: hogy csak azt keresem.
0: Minket csak a rossz hírekre megy rá, ha a pozitívumok nem érdekesek.
5: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
5: Úgyhogy jó, minden
1: jó, de az
5: van.
1: Egészségeddel csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
0: Igen, azért csak beteg vagy, hogy van valami, nem lehetsz ennyire jól. Hát
5: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de egy két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
5: Igen.
0: Miskolc Tapolca.
1: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
5: Nem.
2: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és orszámkörmöket épít.
5: Kisfodrásnál voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen festve van, vágva van.
2: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó a hajad.
0: Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
2: Küldje nyugodtan a vouchert, jövünk.
0: Ha tudom szintén a szállod a menedzsmentjén.
5: Jó.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, ciao.
5: Sziasztok.
0: Ciao. Gyerekek.
1: Na, két hölgy.
0: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, very Gábor.
2: Good.
0: Tessék?
2: Very good magyar.
0: Gábor, de... Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló?
5: Haló?
0: Szerencsém. Kezdi csokkolom, jó reggelt kívánunk.
5: Jó reggelt.
0: Kezdi csokkolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
2: Eszter, és a Sebessén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
0: Így van. Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
5: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat.
0: Egy telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
2: Vagy a Sebessén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
5: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég kezdtem, úgyhogy...
2: Na, tessék!
1: Már munkában? Hát,
0: szorgos a magyar. Munkában?
5: Igen.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
5: Melinda,
0: hol értünk el, merre vagy az országban?
5: Dunalmás,
0: na, aztán meg nem.
2: Hallom a forgalmat a háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
5: Igen.
0: Dolgozom, mit dolgozol?
5: Kereskedelem.
0: Kereskedelemben dolgozol. Jó, de úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
5: Okay.
0: Hogyne,
5: igen.
0: Szó. Jó, hát akkor azért annyira nem. Jó,
2: Melinda nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
0: Melindának nagyon korábban.
2: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? 2 körül?
5: 10 óra környékén már.
0: Jó, akkor visszaírunk.
1: 5. kávé után.
0: Oké, akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? 2, jól van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
1: Nem, azért már nevetek
0: abszolút.
2: Én Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hírkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
0: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
1: A lábúja megvan?
0: Egy lábúja hiányzik, és...
7: Kis Ádám.
0: Haló?
2: Kis Ádám.
7: Igen.
2: Jó reggelt
0: kívánunk, a Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó...
2: Rákóczi Eszter és Sebessén Balázs.
0: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
7: Persze, tessék.
0: Egy keresztelőt kapatunk.
2: Merre fogsz felépni most Ádám?
0: Igen,
2: kis Ádám,
0: Ádám jó, de nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
7: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
7: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Oh. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
1: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
2: Nem Balázsak, nincs nem egy kis mellszobra ott valahol?
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
7: Én a távfelügyeleten, a multi-jelentő Zrt-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megberezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
7: Pontosan, pontosan.
2: És voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
7: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
0: Igen.
1: Lenne valami igen. Jó buli,
2: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izélye katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
7: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az októbered, milyen a köz, ugye a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
7: Jól vagyok, kellemesen telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
7: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki
1: a
0: ennyire
1: jól. A kevés, a fizú.
2: Zsipad a balkarod.
0: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Igen, valami Retux legyen
2: kínos.
0: Már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
7: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
7: Hát, elmegy. Nehéz.
1: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üdögélsz.
0: Igen.
7: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
7: Ciao,
0: hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
1: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
2: Fölvették, Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senkivel nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba. Valaki találjuk.
2: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
1: Hát az mi?
2: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Én egyelőre azt látom, hogy jól vagyok.
1: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk kell. Ilyen gyorsan.
1: Mi van veled, Gyula?
2: De mész, nő vagy férfi? Mi, hogy egy farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivet.
1: De szerettem. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet.
2: Ivet, vagy nem Ivet? Vagy Ivott?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
2: Ahol ivott?
0: Ahol ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk akkor. Úristen.
2: Na jó, hát szívesen. És...
0: Gyere, Ivett! Mutasd magad! Ne rejtőzködj. Jön, be kell adni.
8: A ivott szám jelenleg nem elérhető.
2: Nem akarja.
8: Próbálja.
2: Beivott.
0: Én szeretem ezt a hangot.
9: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágermely.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangstervilág új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangstervilág új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Hunja be a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval! Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
9: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove abban is, nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
10: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
11: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
13: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
14: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu. Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
15: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a Háda napok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szombathelyen, a Varasd utca egy szám alatt a Family Centerben. Csapj le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a Háda!
16: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
17: Alfa Echo Bravo!
0: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
2: Köszönjük!
1: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
4: Rádió
1: 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

Most énekelt Alex Warren, az Ordinary a 44. 43. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Rehab in

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger vagy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyét. Kevin Parker a Tame Impala egy személyes tagja a stúdióban, a koncerteken viszont egy állandó zenekar kíséri. Na, ő mondta, hogy ezután a dal után jött arra rá, hogy a jövőben is énekesnőkkel kell dolgoznia. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben szól itt a Rádió 1-en, a

0: Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, a Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió Egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
0: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli,

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
6: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig az Obival.
10: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
11: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
1: a 28.

0: Rádió egy top 50. A 26.
1: A Live It All, Lost Frequencies a folytatásban, aki a karrieri elején otthon a hálószobájában készítette a zenét. Szóval egyáltalán nem úgy indult a karrier, hogy rögtön hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Live It All, Lost Frequencies-től ezen a héten a 26.

kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Várjuk természetesen még a szavazatokat. Top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. A social felületeinken is lehet szavazni üzenetben, Facebookon, Instán, TikTokon. Kinek milyen zene tetszett az elmúlt 20 évben, tessék elárulni nekünk, mi nagyon szépen köszönjük. Én pedig most itt a Top 50-ben a heti listánkon mutatom, hogy mely dalok vannak a legjobb 20 előtt. Ugye 26. volt a Live It All, Lost Frequencies újdonsága, 25. Purple Disco Machine, How's This és a Beat of Your Heart. Selena Gomez, pont az előbb énekelt Single Soon, ez a 24.

0: Rádió 1 Top 50, a 22.
1: Egy friss Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól a Better Times, ami már majdnem a legjobb 20-ba ugrott, 22. Azzal az énekesnővel Barbzal, akinek a neve még lehet, hogy kevésbé ismert, pedig a hangját már több nagy EDM slágerben is hallhattuk, legutóbb Martin Garrix oldalán. Robin Schulz, Barbz és a Better Times, 22. a Top 50-ben.

50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbzal, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave a 20.

Plug Yourself ezután érkezett a 19. helyen. Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Mag idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: és Rehab-től innen megyünk tovább. 16. Ray Dalton és a Blood Running. A 15. Martin Garrix-től a Butterflies.
1: Rádió 1 Top 50, a 14.
0: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warren-től a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felesége és az első találkozásuk. Ugyanakkor persze tökéletesen működik ez a dal úgy is,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 13.

0: termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleamed 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most
0: Rádió
10: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerme.

Jó hétvégét, Szombathely! Hello mindenkinek! Én Farkas Beni vagyok, és a szombat délutánt is én pörgetem fel, természetesen ezúttal is a Daily Mix-el, amikor mixben szólnak az igazi mai slágerek egy órán keresztül, de természetesen sok-sok infóval készültem Szombathelyről is, úgyhogy érdemes velem tartani a következő órákban. A 97.7 rádió egyen érkezik Bibi Rex és Faithless közöse, itt a New Relation.

Minden délben a Rádió Egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mixben. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió Egyen.

Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mix.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahogy csak igazi mai sláger megy, és a mai pedig október 10-e, a mai napra is van egy világnapunk, a növényi burger világnapja, és most jön egy meglepő vallomás, ezt a világnapot én személy szerint egészen kedvelem, mert igen, a növényi burger meglepő módon tud nagyon finom lenni. Még akkor is, hogyha nincs benne egy gram hús se. De miből is készül egy ilyen burger? Nos, ez attól függ, hogy melyiket vesszük. Készülhet például babból, csicseri borsóból, gabonából, zöldségekből, az újabb húsra hasonlító változatok pedig gyakran borsó vagy szójafehérjét használnak. Egy népszerű növényi pogácsában borsófehérje, repce és kókuszolaj, rizsfehérje, burgonya keményítő és céklából származó színezék is lehet. A céklás rész különösen érdekes, egyes növényi burgereknél éppen ezzel érik el azt a vöröses szint, ami sütés közben a húsos burgerre emlékeztet. Vagyis amikor meglátjuk, hogy a növényi pogácsa vérezni kezd, megnyugodhatunk, nem történt baleset, csak a cékla dolgozik. A világnapot egyébként 2020-ban indította el a szingapúri Vegan Burg nevű burgerlánc, ami a saját 10. évfordulójához kapcsolta az ünnepüket. A céljuk az volt, hogy megmutassák, a növényi ételek között is lehet olyan, ami nem saláta levél három paradicsom karikával, hanem egy rendes szaftosnak ható burger. Szóval a mai napon jöhet a növényi burger, hússal, hús nélkül, szerintem a lényeg ugyanaz, legyen jó a buci, legyen rajta valami ütős szósz, olvadjon a sajt, és amikor beleharapunk, ne kelljen utána magyarázkodni, hogy jó, de amúgy egészséges, csak legyen finom. És ha még növény is, az már bónusz. A 97.7 Rádió egyen kamráddal folytatjuk itt a Feel Alive.

Ez a 97 Hét Rádió egyje, hogy csak igazi mai sláger megy, és a Top 500 idén is jelentkezik, várjuk a hallgatóink szavazatát a Rádió egy Top 500-ba. Hát nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy mégis melyik lehet az a dal, ami idén odaérhet akár a dobogóra is, vagy megnyeri a Top 500 szavazást. Nekem lenne egy ilyen jelöltem, Jennifer Lopez és David Guetta közöséről van szó, a Save Me Tonight-ról, ami egy elképesztően népszerű dal, nagy kedvenc itt a Rádió egyen. Folytassuk is most ezzel, és jöhetnek a szavazatok akár erre a dalra is a Rádió egy Top 500-ra.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és nem sokára egészen pontosan 13 órakor kezdődik a Japán Nap. Szombathelyen ezúttal is az Agora Művelődési és Sportházba várnak mindenkit. Délután 1 órától este 8-ig várják az érdeklődőket a korábbi évekhez hasonlóan a kicsiknek kézműves foglalkozásokkal, japán témájú játékokkal, még az idősebbeknek előadásokkal, bemutatókkal, kiállítással, workshoppal, valamint zenei és tánc előadásokkal készülnek. Az épület előtt Toyota és Suzuki bemutató, természetesen nem marad el a japán gasztronómia, az italkínálat és a fergeteges Ataru Taiko koncert sem. Idén ismét japán vendégeket is várnak Szombathelyre, és természetesen idén is a rendezvény adománygyűjtő program, amivel a Szombathelyi Japán Centrum létrehozásához kérik a támogatást. Szóval 13 órától kezdődik a Japán Nap az Agora Művelődési Sportházban, itt a 97.7 Rádió, ugyan pedig érkezik Miles Smith, ez a Stargazing.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Daily Mix. Daily Mix. Minden délben a rádió egyen. Egy órán keresztül. Egy órán keresztül. Mixben.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahogy csak igazi mai sláger megy, és nem csak Szombathelyen vannak fantasztikus programok a hétvégén, hanem például Velemben, ahol a gesztenye napok mai napon, illetve holnap várják az érdeklődőket. A mai napon délután 17.30-tól fellép a Back to Black, holnap pedig népdalokosok és néptáncosok veszik át a színpadot, közben pedig a Rákóczi utcában gesztenyés finomságokat lehet kóstolni, kézműves termékeket és a vásári forgatagot is lehet találni itt, úgyhogy érdemes ellátogatni a hétvégén valamikor Velembe, és érdemes meghallgatni a 97.7 Rádió egyen egy újabb igazi mai slágert. Hypoton és Norma Jean Martin közöse érkezik, ez az Out of My Head.

0: Nem sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Véget ért a Daily Mix itt a Rádió 1-en, úgyhogy egy kis időre én most elköszönök, viszont itt egy kis előzetes a következő órából. Ez a Be Mine, Kamrát felvétele, amit mindjárt meghallgatunk, maradjon velem a folytatásban, és én Farkas Beni vagyok. Hello, Szombathely!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Orsolya napi vásár Kőszegen október 17-én és 18-án. Vásárosok, kézművesek, finomságok, bogrács ételek várják Önöket belépő díj nélkül. Kulturális programok két helyszínen, mindkét nap. Bővebb információ www.kőszeg.hu.
5: Itt a faültetés ideje. Gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök széles választéka. Az Ön öröme, a mi sikerünk is.
6: Pizza rajongók, figyelem! Megérkezett a Pizza Fesztivál a Pizza Hutba. Egyetlen fix árért annyi pizzát ehetsz, amennyit csak szeretnél. Már 4995 forinttól fejenként. Látogass el a Szombathelyi Pizza Hutba a főtéren, és éld át a Pizza Fesztivál élményét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Farkas Benivel. Csak igazi, ma is láger megy. 97.7

Szép délután, jó rádiózás, Szombathely, hello, hello, én Farkas Beni vagyok, és ebben az órában is én várom, hozom az igazi mai slágereket, és hozok egy sportprogramot. A mai napon ugyanis pályán a Falkó csapata, 18 órától az Aréna Szaváriában, a férfi kosárlabda NB1 harmadik fordulójában az STA Szedeák csapatával mérkőznek meg a szombathelyek. A hét közben a Bajnokok Ligájában ugye vereséget szenvedett a csapat, úgyhogy lehet javítani a mai napon 18 órától. Hajrá, Falkó! A 97.7 Rádió Egyen pedig érkezik Martin Garrix és a Butterflies.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúsz szuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan lesz szó. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Maradunk a sportnál a 97.7 rádióban, és a röplabdával folytatjuk, ugyanis megkezdődik a női röplabda NB1 liga alapszakasza. 15 órától a Haladás VS-e Budapestre látogat az UTE U23-as csapatához, úgyhogy hajrá csajok! A 97.7 rádióban Réd Dalton érkezik, ez már a Blood Running.

0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezet.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a 97.7 Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és a holnapi napon délelőtt 11 órától Szombathelyre érkezik a Szépség és a Szörnyeteg. A darab egy felvonásban mesél az óvodás és az alsós korosztálynak, de valójában akár az egész családnak a mese mottója is egyben az előadás utolsóként elhangzó mondata. Ne felejtjétek, a belső szépség minden külsőségnél ragyogóbb és többet ér minden kincsnél. Kezdés holnap 11 órától az Agora Művelődési Sportházban. Itt a 97.7 Rádió, egyen pedig jön Ed Sheeran, meg az Azizam.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Hi, this is Tiesto.
3: Hi,

Ez a 97.7 Rádió 1, ahogy csak igazi mai sláger megy, és a mai napon is holnap tart még a Figyelj az útra elnevezésű fokozott közlekedés biztonsági ellenőrzés. A rendőrök Magyarországon fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és minden olyan tevékenységet, ami elvonja a járművezetők figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Úgyhogy nagy odafigyelés az utakon, figyeljünk oda, a folytatásban pedig hallgassuk meg az LMFAO felvételét a 97.7 Rádió 1-en, itt a Party Rock Anthem. Party!

Mindjárt 14 óra, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napra én ennyi voltam. További jó hétvégét mindenkinek, tartsanak velünk ma is, meg holnap is, hiszen a Rádió Egyen továbbra is Magyarország legváltozatosabb zenei órájával várjuk. Holnap találkozunk, délben jövök, addig is szép napot. Én Farkas Beni voltam. Hello, szombat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen,
3: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak.
6: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti. Október 10-e van szombat, és hát, hogyha valaki szeret köszöngetni az évszakoknak, akkor ma érdemes kiírni, hogy hello ősz, mert hogy abszolút megérkezik a lehűlés az esővel együtt, és hát ebben az órában is szólnak az igazi mai slágerek, az aktuális kedvencek között Alex Warren nem sokára. Elhozom Lloyd dalát, és Rádió 1-es DJ-ket is természetesen. A közvetlen folytatásban például Regál Lilit, ez a Heal Me.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játszunk?

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Loi Golden Summer. Hogyha valaki Németországban jár a napokban, és kifolyik a rádióból ez a zene, jól észleli, mert hogy ez jelenleg a második legjátszottabb rádiós dal Loi hazájában, ugye egy német Z-generációs előadó, és nálunk is nagyon nagy menetben van. David Puentezzel közösen készítette el a Golden Summer-t.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quint.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és ami jön nem sokára, az egy vidám olasz house zene, a Tech House szakember. Még hogy nincs szakember, Alex Genji érkezik, akinek a zenéit évek óta olyan sztár DJ-k pörgették már, mint Pete Tong, Sasha, John Digweed, Bambolé, ez jön nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most Amerika egyik kedvence, Alex Warren, aki a nehéz gyerekkora után most gyakorlatilag a gyerekkori álmait sorra valóra váltja, a héten Jimmy Fallon show műsorában vendégeskedett. Őt hozom, ez a Fever Dream.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nem, mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Október 10-e van szombat, és ma van világszerte az Ölej meg egy dobost világnap. Nem tudom, hogy tudtunk erről, mennyire köztudott Rádió 1-esek. Szóval, ha van az ismeretségi körünkben egy dobos, egyszer csak menjünk oda hozzá, és mint egy szíves bocs, öleljük meg őt. Az életre hívója azzal magyarázzák ezt a napot, hogy a különböző bandák dobosai indokolatlanul a háttérben vannak. Na, és hogyha valaki tud dobolni, akkor gyakorolhat egy kicsit ezen a dalon nem sokára. Hozom Lloyd!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Júli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kék szőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogy tán az időt?
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
7: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai slágermegy.

0: Micsoda hang, Sam Smith, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Csörgünk, úgyhogy ezt most felveszem. Rádió Egy, tessék, hello!
1: Szia, Nóra vagyok. Én szeretnék a több 500-as listával szavazni, hogyha lehetséges most.
0: Hát persze!
1: Tóth Abigail és Accent közös dalára szavaznék, a Sugar Daddy-re. Azért át közel ez a szám hozzám, mivel ezzel nyertem életem első Rádió Egyes nyereményét, a szülinapi partira szólt.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Ez egyébként olyan jó, hogy tudod mihez kötni a dalt.
1: Így van.
0: Valószínűleg tudat alatt így a fejünk, mert minden egyes dalt kötünk egy valamilyen érzelemhez, de akkor ezt meg is tudod így konkrétan.
1: Igen, hát az egy nagyon nagy élmény volt, amikor sikerült 10-ként telefonálnom.
0: Felírtam a listára, és az a fantasztikus hírem, hogy ezzel megyünk most tovább.
1: Nem fogok. Köszönöm szépen, Márti, és nagyon szép hétvégét neked.
0: Neked is, szia!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben, csörgünk, csak nem egy újabb Top 500 box, hello?
1: István vagyok, szeretnék szavazni.
0: Ó, de jó, figyelek István.
1: Mondjuk lenne egy-két ötletem, először lenne egy Robert Miles, Children. Mondjuk aztán lehetne egy olyasmi, hogy mondjuk Michael Jackson, Billie Jean.
0: Ó, au, de nem fogom mindegyiket elimitálni.
1: Na jó, na hallgatjuk.
0: Ennyi volt a bennem élő Jackson, mi legyen még?
1: Hát mondjuk lehetne egy Tiesto, Adagio. Szerintem az egyik legjobb zenéje, azóta se hallottam igazán jobban.
0: Hát igen, amikor a trance nagyon nagyot ment. Bár ugye most Tiesto visszakanyarodott ehhez a hangzásához. Hát ez három nagyon különböző korszak, három nagyon különböző zenei stílus. Veled sem nagyon tud mit kezdeni az algoritmus, ugye, amikor a playlisteket kell ajánlani.
1: De az igazság, hogy én minden edő vagyok. Tehát én mindent meghallgatok, csak nem szeretem, ha mindenből, mit tudom én, egy húzamba 20-30 egymás után.
0: Na de itt azért vagy velünk a Rádió 1-e, mert készhez kapod a tutit, nem kell válogatnod itt az algoritmus választékából. Köszi szépen, mind a három voksot felírtam, nagyon jók.
1: Jó, köszi.
0: Szia.
1: Hello, hello, szia.
0: Hamarosan összeáll Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben szól Dua Lipa dala, Lizi elküldte a Top 500 voksait. Sziasztok, kettőre is szavaznék, az egyik Offenbach és a Kacsi, a másik pedig Fritz Kalkbrennertől, a Back Home. Nagyon szeretjük. És egyébként többször is találkoztunk már vele a Top 500-as listánkon. Hamarosan újra elindítjuk Magyarország leggrandiózusabb slágerlistáját, top500kukacradio1.hu, vagy a forró drót 0620 311 111, akár ebben a pillanatban is jöhetnek a voksok. Én pedig ebben a pillanatban Sam Felt és a Switch Disco közösét indítom. Sleep Tonight!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choosing Texas, hát az ott nagyon nagyot megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy igazán belevaló csaj, Bibi Rexha és a New Religion, a Faithless-tel közös dal. Nem olyan rég, Bibi Rexha elárulta, hogy egyrészt még mindig társat keres, nagyon őszintén szokott a magánéletéről beszélni, és azt is elárult egy podcast műsorban, hogy nem kell, hogy a srác 10-ből 10-es legyen, egy 6-os 7-essel is beéri. Mondjuk ezt a sorszámozást sosem értettem, mert annyira szubjektív, hogy kinek mi a 6-os 7-es, na mindegy. Tehát ő egy olyan társat keres, aki a legjobb barátja is lesz majd. Bibi, jó az irány, bátorítalak. Szóval valaki érzi magában a cheat, Bibi Rexha társat keres még mindig. New Religion, ezt meg hozom mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is ezt garantálom. A mikrofonnál délután 5-ig Kismárti, 5 órakor toppan majd be egy könnyed Ali Hop kíséretében Kuki a francia Muki, aki 2 órán át mixel majd, élő kívánság műsor is lesz. 8-tól diszkosít, aztán World is my radio show. Most pedig Ray Dalton, akinek volt gyerekszobája, úgyhogy bemutatkozik.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na jó van, alakul már ez a bekuckózós őszi októberi idő, úgy látom. Judittól kaptam egy Viber üzenetet, a Badacsonyban van a csajokkal, így fogalmazott, borfesztiválon, és kávéznak éppen egy fedett teraszon, miközben csepereg az eső. Ez egy nagyon romantikusan hangzik, úgyhogy a kávézáshoz egy sztár vendéget is hozok nektek, lányok. Sabrina Carpentert, ő szolgálja fel az espresszót, aztán érkezik majd nem sokára Cookie, a francia Muki, Before Party Show-val 7 órakor.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: SMS-ot kapunk, úgyhogy gyorsan felveszem. Rádió 1, tessék, hello!
1: Szia Márti, Magdi vagyok.
0: Hello Magdi!
1: És erre a számra szeretnék szavazni. Csak magyarul tudom a címét, és az előadóját nem tudom. Eső cseppek, emlékszel arra a számra?
0: Raindrops? Raindrops!
1: Na, még akkor arra is szavazok.
0: Ja, rainfalls! Majdnem. Arra gondolom.

csak igazi mai sláger, mert 9 perccel járunk 5 óra előtt. Gyors pillantást még az SMS falra, itt van velünk Éva. Szia Márti, te mikor pihensz? Reggel is hallottalak, meg most is. Színvonalas a műsor, sok siker továbbra is. Éva, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Hát most például pihenni fogok, mert jön Kuki, a francia Muki, aki 2 órán át mixel majd, bizony. Aztán élő kívánság műsor is lesz, 8 órától diszkósít, 9-től pedig World is my radio show. Továbbra is jöhetnek a Top 500 voksok e-mailben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
0: Reklámot hallottak.
9: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
11: Árvácska, krizantém, díszfák, díszcserjék, kalluna, eper, mind önre várnak. Csodálja meg nálunk az ősz színeit.
12: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89, fiorebútor.hu.
13: Orsolya napi vásár Kőszegen október 17-én és 18-án. Vásárosok, kézművesek, finomságok, bogrács ételek várják Önöket belépő díj nélkül. Kulturális programok két helyszínen, mindkét nap. Bővebb információ www.kőszeg.hu.
9: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
14: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem úgy sielsz.
15: A szoftver.
14: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
15: Hát az van, hogy fókogykos voltál, azt mondja, nem vagy az.
14: Akkor nézd meg a videót, hogy
16: megjött az agya, vagy mi?
14: Nézd meg a videót, amit kirakott a Ferit.
15: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sem már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
14: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Még azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
16: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
14: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsántam 25 évesen.
16: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
14: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
15: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
14: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba. Kettő darab képviselő fánként.
15: Sima leugrasztó. Sima.
14: Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
15: most már. Most ránézek, én ezt leizzadok.
14: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
9: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órában mixelek nektek az igazi mai slágereket. Megszakítás nélkül bulizunk, egy nagyot, itt a rádió egy ilyen, tudjatok nagyon jól. Minden nap 17 óratől mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Rögtön érkezik az orosz DJ, Alex Kenji, Bambalé, én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper szórakozást, itt a rádió egy ilyen, hangerő maximálisan, hadd szóljon!

Itt a Jölgyen. Még egyszer hangsúlyozom, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi ma is legereket, jó? Érkezik a legújabb Fischer. Nagy DJ, nagy producer, ez biztos. Világ sztárról van szó, annak fiúk. És a szám címe Rain, azaz eső. És úgy tűnik, hogy, hát nézem az időárást, jön az eső itt Magyarországon, ha? Már mondjuk nem baj, mert nagyon-nagyon száraz a föld. Szóval, hölgyeim és uraim, fogadok sok szeretettel itt a rádió egyen, a legújabb Fischer, és a szám címe Rain. Óriási sláger, óriási muzsika, hangjörő maximálisan, és tessék érvezni. Cookie, adj neked a tempót itt a rádió egyen!

Halloween. Érkezik egy úriember, aki tessék kapaszkodni, 6-szor lett az number one DJ a világon. Bizony, 6-szor ő a number one DJ, Monsieur David Guetta, és ott van mellette Kid Cudi. Egy picike nosztalgazunk, érkezik Memories. Ez pont jó Memories, azaz, hát múlt idő, igen, nosztalgia, stb. Ez jó lesz! Ha? És

szeptember végén. Olyan bulit csináltálának, fiúk, én ott voltam, tőled 2-3 méterre diszkos pult mellett. Esküszöm, 10 év után újra mentem bulizni, és nem bántam meg. Peleg, és a zene kitűnő shine, ajaj. Ho-ho-ho! Bárcsak a zene nem lett volna. Na mindegy, kukikám!

0: Ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi ma is legyen egy Purple Disco Machine volt hallható és Something on My Mind. Hamarosan folytatódik a Before Party show, lennök fiúk egészen 19 óraig. Még egy órán keresztül mixelek nektek az igazi ma is legyeneket, és kivel telekozunk hamarosan, azt is sem mondom, Sam Feld, és a szám címe Heart Like Mine. Oké? Oké!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Mi vagyunk a Rádió 1!
3: Györke Attila vagyok.
4: Itt Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti.
5: Sziasztok, itt Metzger Viktória.
6: Az én nevem Jamina.
7: Sziasztok, Érega Lili vagyok.
8: Sziasztok, én Jóri vagyok.
9: Mi vagyunk a Diszkosi.
10: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
11: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
12: Újra jön
11: a Top 500.
12: A Top 500.
11: A Fox Post applikációja támogatásával.
13: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
1: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
7: Szavazzon!

0: vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a 700 g-os avokádó csomagja csak 999 forint, a magyar kékszőlő kilója pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu. Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
8: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem úgy sielsz.
9: A szoftver.
8: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
9: Hát az, hogy fókfogykos voltál, az sem nem vagy az.
8: Akkor nézd meg a videót, hogy
10: megjött az agya, vagy mi?
8: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
9: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sem már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
8: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezető száró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
10: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
8: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulnod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
10: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
8: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
9: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
8: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, kettő darab képviselő fánként.
9: Hát kókusz golyó. Sima.
8: Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
9: már. Most ha ránézek, én ezt leizzadok.
8: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: McLarnock. A új zene, a új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

mese, 19 óraig bulizunk el egyet, 19 órától, hogy mondtad Kuki, 19 órától 20 óraig élő kívánság műsorol, de nem tartunk még ott, most mix! Még egyszer jó szórakozást kívánok mindenkinek, jó helyen vagytok itt a Rádió 1-en, hidd el nekem!

slágerhit a rádió egyen, sőt, egész világszerten. Na jó, érkezik most még egy világsztárának, fiúk. Nem én, Ed Sheeranről van szó, és a szám címe Azizam. De ez egy jó remix. Ez nem az eredeti, ez egy remix, és szerintem nagyon jól sikerült. És ki csinálta, azt is elmondom. Funk Joy. Igen, Funk Joy. Azizam, Ed Sheeran, itt a Rádió 1-en 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Még egyszer hangsúlyozom, jó helyen vagytok itt a Rádió 1-en.

Hát igen, mikor szerelmesek vagyunk, tínédzserként, nem nagyon akarunk hazamenni, inkább maradnak a barátnővel vagy barátjával. Ugye ez volt a szent címe, hogy Don't Wanna Go Home, Medusa. Medusa, de szeretjük. Hát a Chickennek most szeretünk is őket, nem? Offenbach, aranyosak, egy francia DJ párról van szó. A szent címe Overdrive. Ez egy kis feldolgozás, valamikor régen Kim Wilde énekeltek, Kolumbia, jól emlékszem, és hát kicsit elcsíptek a melódia, megváltoztatták a szöveg, és jó sikerült! Hát mit kell kötekenni? Nem kell! Nagyon jó minden! Jön a Offenbach, Overdrive! 19 óraig mixelek nektek, jó helyen vagytok!

0: sokan remixelek, tovább az igazi mai slágereket, és jön Emperor of the Sun, Blondie Salégyűt, Walking on a Dream, maradatok velem, itt a Rádió Egyen, jó helyen vagytok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
4: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged Szombathelyen, a Varasd utca egy szám alatt a Family Centerben. Csapd le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Irány a háda!
4: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
6: Itt a faültetés ideje. Gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök széles választéka. Az ön öröme, a mi sikerünk is.

Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Week.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: show Cookie-val. Csak igazi mai sláger megy.
1: Folytatódik a Before Party Show-nak, fiúk. Magyarul 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, és érkezik most Emperor of the Sun, a szám címe Working on a Dream, Blondish Remix. Blondish itt volt nemrég, szombaton itt a stúdióban mixelni élőben egy órán keresztül az ő kis szettet, és tanultunk belőle. Komoly a csaj, nagyon komoly. Allez, lennak fiúk, még egyszer mondom, 19 óraig mixelek, bulizunk a nagyot, jönnek a Emperor of the Sun, Working on a Dream itt a rádió egyen.

Kívánságműsor, jó? Oké, oké. Mindent tudok rólunk. Érkezik most a legújabb Danunk Kanál elegütt. Igen, azaz Cookie és Kanál. Cookie én, Kanál jó barát nekem. És a szem címe Fire. Sokan kérdezik ki a zenekesnő. Én mondom Alexia. Ennyi, jó? Mindent tudok. Jön akkor a kis produkciók, igen, Fire az eszem címe, és ha esetleg teszik ezt a zene nektek, akkor amikor itt van a kívánság műsor a rádió egyen, nyugodtan lehet kérni ezt a dalt, jó? Nekünk jó lesne. Aré, jön akkor Cookie Kanál együtt, Fire, fogjatok sok szeretettel a legújabb dalunk itt a rádió egyen.

0: jó hírem van! Hamarosan kezdődik ez a szuper egyórás kívánságműsor, élő kívánságműsor. Ha van kedved, hívjál engem a 0620-3111-111-re, és kérj egy dalt, és küldjél vele kinek, jó? Hamarosan újra a zene érkezik, Kamrad, és a szem címe Be Mine!
1: Be Mine!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
3: De van. Édes csilis és áfonyás ízben is.
4: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Mol Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Mol Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
9: Úgy is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezmény kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reklámot hallottak.
10: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
11: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem úgy siessz.
12: A szoftver.
11: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
12: Hát az van, hogy fókfogykos voltál, azt nem vagy az.
13: Hát akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
11: Ennyi, nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
12: Az akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és a korság már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak az, ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
11: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
13: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
11: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsántam 25 évesen.
13: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
11: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
12: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
11: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, a kettő darab képviselő fánként.
12: Hat kókuszgolyó.
11: Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
12: már. Most már nézzek, én ezt leízadok.
11: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
10: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
2: Rádió 1!
10: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, a kívánságműsor elkezdődött. Itt van a mai első telefonáló. Halló, halló!
2: Kukuki Dávid vagyok.
1: Na mi újság?
2: Minden nagyszerű. Már vagyunk bele az estébe, de...
1: Hát de nem. Buli lesz?
2: Buli lesz, persze, hogy buli lesz. Hát minden szombat este oda kell menni, nem?
1: Hát nem, ahol vagyok plene. Jó van. Na, kivel mész bulizni? Barátaiddal, vagy nem tudom?
2: Barátaimmal.
1: Fiús buli?
2: Meg fiatal az ember barátaival. Egy fiú buli lesz, aztán hát, ha a végén lányoknál végig.
1: Kívánom neked! Szóval egy kis csajozós este, ugye? Úgy érzem.
2: Igen, majd megmeditálom a telefonszámot, aztán kérnek, hogy ha valaki érdekel, akkor adják, padd meg neki. Lányok, csak lányoknak.
1: Jó van, oké. Na mit szeretnéd kérni?
2: Hát a legújabb regálindítás. Ha már tisztelt számodat nem lehet kérni a rádióba, akkor mindenképpen, ha már lányokról beszélünk, akkor legyen egy magyar DJ lány.
1: De lehet kenni az indánom, de most mentem X-ben nemrég, és érzem, hogy a regálindítás jön neked.
2: Meg persze, a kis kék hajával, nagyon aranyos.
1: Jó. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldöm minden szingli lánynak.
1: Igen.
2: Meg aki szereti.
1: Oké. Rendben, csajózós, köszönöm szépen, a telefonáltál. Jó bulizás estére, jó?
2: Neked is.
1: Köszi, ciao. Érkezik Regan Lili nálunk, a legújabb daltól, a szám címe Heal Me.
3: Sziasztok! Regan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
0: Ez a Rádió 1.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.
2: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend DJ Cookie on Radio 1.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig, lányok, fiúk, kicsit visszahangzik a hangon, nem tudom miért, lehetséges, hogy ki vagyunk kogosítva, mindjárt kiderül, haló.
2: Szia, Zsófi vagyok.
1: Szia, Zsófi. Hú, de jó kedved van, hallom a hangodod, jó. Páf, tis, pis, páf, püf. Jó, rossz kedved van, mi van?
2: Nem, jó kedved van, minden oké.
1: Na jó van, oké. Jó ezt hallani. Viszont el kell mondjam valamit neked. Gratulálok, mert jó az ízlésed.
2: Ma. Hát ki... Jó, zenelnök kértem.
1: Hát igen, az a Robin Schulz, amit kértél tőlem, a szám címe Better Times, ez valahol elképesztő.
2: Ja.
1: Ja, das ist gut, ja, most már beszélünk németül, ja, ach, ich bin Cookie, ja, das ist zusammen, ja, Radio 1. Szabadtuni kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, mindenkinek, aki szereti.
1: Azt az a Juhasz Gergely kedvenc mondatot, tudod, mit szokott cserélni, mikor valaki ezt mondja? Leteszi.
2: Hát, ez van.
1: Ja. Jó van, oké. Jó volt veled beszélni, vigyázz magadra, és kellemes estét kívánok neked, jó?
2: Köszönjük
1: neked is. Hello, érkezik Robin Schulz nálunk, a szám címe Better Times.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Cookie Weekend Show
2: a Rádió Egyen.
3: Kívánság műsor, 20 óra ég, mindjárt vége, de van még egy telefonaló. Halló, halló.
4: Szia, Niki vagyok, és szeretnék küldeni egy számot.
3: Na, először, hogy vagy?
4: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Minden szupi.
3: Minden szupi, jó. Melyik dal gondoltad?
4: A legújabb Blondie számot szeretnék küldeni.
3: Ez nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
4: A legeslegjobb barátnőmnek, aki most töltötte a 42. születésnapját, Orsinak.
3: Ó, boldog születésnapot kívánunk neki, mert nagyon fiatal. Nagyon fiatal. Én nem szeretem, mikor az emberek azt mondják, hogy 40 éves múltál, vagy 50 éves múltál, akkor már vége. Adjunk már, hagyjunk már. Ez már 100 évvel ezelőtt voltál ennyien, most már fiatalok maradunk, 80 évesig. Ez a minimum.
4: Így van, a 40 az új 30.
3: Így van, így van. Jó van, akkor még egyszer boldog születésnapot kívánok neki, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
4: Én is köszönöm szépen, további szép estét.
3: Köszönöm, ciao, ciao, szia-szia.
4: Szia-szia.
3: Érkezik elő újabb Blondie is nálunk tényleg, és Isten is megetszem oda, amit volt élőben mixelni az egyik szombaton, 6 és 7 között, és óriási bulit csapant, ő Blondie is, és ez a címe Lovers on the Dance Floor. Blondie is, itt vagy velem?
5: Hi, this is Blondie, and you're listening to Cookie.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, fiúk, ne menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat, utána Juhász Geri, és mi holnap újra telekozunk 17 órakor itt a Rádió Egyen, vagy ma este személyesen Szolnokon, jó? Búcsúzom Lady Gagával, Paparazzi Cookie voltam, legyetek jók, sziasztok!
0: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
2: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
1: Mondtam.
2: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
1: Fresh Buddy sosem hibázik.
2: Akkor veszünk mi is egyet?
1: Ugye, tehát még egyet?
2: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
3: Hunyavel szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
3: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
4: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Most figyelj, hiszen van egy tuti tippünk a kedvezményes vásárlásra. Október 9-e és 11-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós háda üzletünkben. Csap le az ősz legcsodálatosabb darabjaira, ráadásul most akciós áron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
8: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem
10: csak betöltött a szoftver.
9: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
10: Hát az van, hogy fókfogykos voltál, azt nem vagy az.
9: Hát akkor nézd meg a videót,
11: hogy megjött az agya, vagy mi?
9: Ennyi, nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
10: Az akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor most már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
9: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
11: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
9: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
11: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
9: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
10: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
9: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, a kettő darab képviselő fánkját.
10: Hat kókuszgolyó. Sima.
9: Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
10: már. Most már nézzek, én ezt leizzadok.
9: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
8: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
8: Diszkó! Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
12: Szevasztok, Szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és indul a Diszkosít Rádió Show. Bárány Attilával, Hanvai PG-vel se játszoknál velem DJ Juniorral.
13: Ladies and gentlemen, my dame and herman, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy időm a publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
12: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, Demecsernek köszönöm, budapesti a hajógyári klasszik, illetve a Csibészek VS Personal Jesus felkészül Balatonmárafürdőn.
13: Indítsuk az estét az ausztrál pszichedelikus poprock, hú, de pörög a nyelvem. Együttes a Telemai Impala lemezével, a Dracula DJ Junior remixével kívánok mindenkinek. Nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermely, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam Hambai PG.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Gedeonok, Bendegúzok, Dánielek, Gedék, Gidák és Samuk, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kami Márton, Jantek Tamás, Roskumorian gimnáziumi osztálytársam, Velő Norbi és Széki Gabriella. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: November 7-én Budapesten Made in Italy Party, a részletek a rajongói oldalon kim vannak, és ennek fényében most pörgetek egy igazi olasz, hogyha az angyalok énekelni tudnának, akkor tényleg olyan hangjuk lenne szerintem, mint Andrea Bocellinek. Ő jön a folytatásban a Caruso, DJ Junior remixével megy tovább a diszkosi trédiósó.

0: Legyen az igazi mai slágereket, ma DJ Junior pörgeti, mellette a stúdióban Hanvai PG és Bárány Attila.
1: Ma este három helyszínen várok mindenkit sok-sok szeretettel, méghozzá Gyöngyösön, utána Bátaszéken és a fővárosban és a budapesti rezidenciámon, ahol nagyon csajos deep house zenéket fogok pörgetni.
2: Jugel itt volt Magyarországon és sok jó dalt játszott egyébként a szettjében. Mondjuk ez a Jamaican ez az egyik legnagyobb slágere, de ettől függetlenül én ezt nem tudtam sokáig játszani, mert annyira össze-vissza darabolt egyébként a dal, és erről beszéltünk, hogy nem pontosan körökre jön ki bizonyos rész, úgyhogy csináltam belőle egy új DJ Junior remixet, ez 100 szóltóval közös Jugel, a Jamaican DJ Juniorban a diszkosítva.

0: 100% elektrisztaság, magas VPN tartalma, adrén színnél a diszkocsita rádió, egyen Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, velem DJ Juniorra, és október 24-én Békés Csabán találkozunk.
1: Nagyon-nagyon fontos, hogy a nagy színpadon fogunk játszani, ugyebár a Mannagum Laude után. Pont ma 22-15-kor egy tudta, hogy én már korábban lemegyek, mert szeretem ezt a fesztivált. Békés Csabán jó fajta kolbászok vannak, és nagyon be fogok lakmározni.
2: Én meg azért megyek le korán, mert különben nem érek oda Sződre, úgyhogy biztos, hogy a legelső között ott leszek már. Alig várom, hogy a Mannagum Laude színpadra lépjen, aztán utána, hogy lelépjen, és akkor utána, hogy föllépek. Szóval nagyjából ez lesz.
0: Egyébként én csináltam még annó a Mannagum Laude-nek valami remixet, elő kéne vennem, de tényleg egy hivatalos megrendelés volt még a fiúktól. Most viszont megyünk tovább nem velük, hanem ezúttal egy Oliver Heldens dal, amit Kreider és a Young Punks készített el. Ez egy régi, ha jól tudom, Freeze dal, de azelőtt is volt már valami, AEIOU. DJ Junior van a diszkosítban.

0: Ő egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rédősó DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel.
1: Az október 24-i fellépésünkkel kapcsolatosan beszélgettünk már pár perccel ezelőtt is, hogy a Magna Cum Laude zenekar játszik előttünk, mire mondta Junior, hogy felkérték egy hivatalos remixet. Hát én nem hivatalosat csináltam, a vidéki Sanzonból még hozzá 2020-ban, vagyis 6 évvel ezelőtt. Ezt most nem fogom lejátszani majd, mert hülye venni ki magát, hogy utánuk még egy kis Magna Cum Laude. Hát de lesz, ami lesz, gyerekek. Mondjuk Bánat utca, a fiúk nagy örömére.
0: Volt egy ilyen remix turném egyébként annó régen, és ott játszottam ezeket a magyar remixeket, jó néhányat készítettem akkoriban, kim van egyébként a YouTube csatornámon, meg tudjátok nézni, most viszont megyünk tovább, ez is kim van, csak ez már nemzetközi. Francia, Julien Jebel és az Air Conditionnel érkezik, DJ Junior van a diszkosítban.

0: Sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hambai Pizsi voltam, köszönöm a követéseket az összes social media felületeimen, a saját cuccaim miatt írjatok nekem e-mailt a hambaipizsi@hambaipizsi.hu-ra. Ma este pedig Gyöngyösön, Bátaszéken és itt a fővárosban várok mindenkit sok-sok szeretettel, jófajta kis hauszenékkel. Szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én az a búcsúzom, hogy egyrészt mivel szombat volt, ma kikerült Andrea Bocelli Caruso DJ Junior remixe a YouTube csatornámra, minden egyéb elérhető itt, úgyhogy nézzetek meg, amiket ma játszottam, illetve a remixek, amelyeket nyáron készítettem a Facebook csatornámon szintén elérhető, a rajongói oldalamon megosztottam, ne felejtsétek el, november 7 Budapest, Made in Italy Party, Rosalia, Björker és Yves Tumor közösével a Bergen DJ Junior remixeivel intünk mindenkinek pár, természetesen holnap este 8-kor a hét utolsó napján is jövünk, szavaztok!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: utazásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Helyi kulturális percek.
3: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Eredeti dokumentumokon keresztül is felidézik az 1956-os eseményeket Szombathelyen. Október 22-én Lechner Ferenc örökségéből nyílik kiállítás, amelynek egy része a forradalomhoz kapcsolódó dokumentumokat mutatja be. A tárlat az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára összeállított városi programsorozathoz kapcsolódik, hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. A kiállítás mellett beszélgetéssel is készülnek a szervezők a Szombathelyi Képtárban. Városi sétán járhatják végig az 1956-os forradalom szombathelyi helyszíneit az érdeklődők. A résztvevők olyan épületeket és városi pontokat kereshetnek fel, amelyeken valamilyen módon kapcsolódnak a helyi eseményekhez. A séta az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára szervezett szombathelyi programsorozat része, hangzott el a megemlékezésről tartott sajtótájékoztatón. Az október 22-i programot Tóth Kálmán muzeológus vezeti. Kegyeleti sétával is megemlékeznek az 1956-os forradalom áldozataira Szombathelyen. A résztvevők október 30-án a Szent Márton utcai temetőben idézik fel azoknak az emlékét, akik életüket vesztették a forradalom idején. A séta a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó szombathelyi programsorozat egyik állomása, hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. Az Orbán Róbert helytörténeti kutató, valamint Bodó Judit tanár által vezetett programon helyi kötődésű történetek is előkerülnek. Lúdtollal is írhatunk a könyvtári éjszakán, ritkán látható könyvek és a lúdtollas írás világába is bepillanthatnak a szombathelyiek az országos könyvtári napokon. A programsorozathoz idén először csatlakozik a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, amely ma este megnyitja a felújított Ölbei házat a látogatók előtt. Az érdeklődők régebbi és újabb könyvritkaságokkal találkozhatnak, és azt is kipróbálhatják, milyen lúdtollal írni. Az épületben óránként indítanak ingyenes turnusokat, közölték a szervezők. Cipelő cicák, zoknifa és csillámtetkók is beköltöznek egy estére a szombathelyi Berzsenyi Dániel könyvtárba. Ma 9. alkalommal rendezik meg az Éjszaka a könyvtárban programot, amikor egészen éjfélig be lehet járni az intézményt. Hárik vízzel, családi társasozással, papírállatok készítésével és számos más programmal várják a látogatókat. Berg Judit meséinek világa is megelevenedik, például a cipelő cicákkal is találkozhatnak a gyerekek. A program az országos könyvtári napok egyik szombathelyi csúcspontja lesz, a részvétel ingyenes, adta hírül a BDK.
0: Sorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítjuk a szombati különkiadásunkat. 4 órányi mix vár rátok innentől, rengeteg újdonsággal a lemezjátszóknál, innentől a Loving Arms. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, pörgessük fel a World is Mine Radio Show első óráját, nem is akármilyen zenével és dallal kezdek. Hypatontól az Out My Head, maradjatok itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. A Laughing Arms a lemezjátszói mögött jön az egyik saját zenéd, amit külföldön is játszanak a rádiók, ugye?
1: Igen, igen, igen. Európában több országban is játszak, többek között Németországban, Lengyelországban. Nagyon jó visszajelzések érkeztek, úgyhogy hát nem is kell sokáig várni már a következő dalig, amit Bekával közösen készítek, de addig is menjünk tovább a legújabb Laughing Arms-szal, ami Lost in a Dream, Kauma Lambada feldolgozása. Úgyhogy hallgassátok szombat éjszaka, úgyhogy pörögjünk rá a ma estére. Maradjatok itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. World is Mine Radio Show.

0: Indító zene a Third Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, a Laughing Arms lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Hát egy Grammy-díjas csávóval menjünk tovább, egy francia DJ-vel. Úgy hívják őt, hogy Google. Azt hittem, hogy lecsapszol rá, hogy Cookie.
0: Grammy-t a Cookie-nak?
1: Igen, igen, igen. Hát Google is majdnem olyan jó, mint a mi Cookie-nk, úgyhogy Google-el megyünk tovább, és a Shine következik tőle itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Külön kiadásunkat szokás szerint a Loving Arms indította be. Andri, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Geri, én köszönöm, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Neked kitartás, nektek pedig jó bulit otthon. Szavaztok!
0: Pörgünk tovább, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszótnál nyúlik.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Helyi kulturális percek.
6: Köszöntöm, Armani Évi vagyok. Eredeti dokumentumokon keresztül is felidézik az 1956-os eseményeket Szombathelyen. Október 22-én Lechner Ferenc örökségéből nyílik kiállítás, amelynek egy része a forradalomhoz kapcsolódó dokumentumokat mutatja be. A tárlat az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára összeállított városi programsorozathoz kapcsolódik, hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. A kiállítás mellett beszélgetéssel is készülnek a szervezők a Szombathelyi Képtárban. Városi sétán járhatják végig az 1956-os forradalom szombathelyi helyszíneit az érdeklődők. A résztvevők olyan épületeket és városi pontokat kereshetnek fel, amelyeken valamilyen módon kapcsolódnak a helyi eseményekhez. A séta az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára szervezett szombathelyi programsorozat része, hangzott el a megemlékezésről tartott sajtótájékoztatón. Az október 22-i programot Tóth Kálmán muzeológus vezeti. Kegyeleti sétával is megemlékeznek az 1956-os forradalom áldozataira Szombathelyen. A résztvevők október 30-án a Szent Márton utcai temetőben idézik fel azoknak az emlékét, akik életüket vesztették a forradalom idején. A séta a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójához kapcsolódó szombathelyi programsorozat egyik állomása, hangzott el a megemlékezésekről tartott sajtótájékoztatón. Az Orbán Róbert helytörténeti kutató, valamint Bodó Judit tanár által vezetett programon helyi kötődésű történetek is előkerülnek. Lúdtollal is írhatunk a könyvtári éjszakán, ritkán látható könyvek és a lúdtollas írás világába is bepillanthatnak a szombathelyiek az országos könyvtári napokon. A programsorozathoz idén először csatlakozik a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár, amely ma este megnyitja a felújított Ölbei házat a látogatók előtt. Az érdeklődők régebbi és újabb könyvritkaságokkal találkozhatnak, és azt is kipróbálhatják, milyen lúdtollal írni. Az épületben óránként indítanak ingyenes turnusokat, közölték a szervezők. Cipelő cicák, zoknifa és csillámtetkók is beköltöznek egy estére a szombathelyi Berzsenyi Dániel könyvtárba. Ma 9. alkalommal rendezik meg az Éjszaka a könyvtárban programot, amikor egészen éjfélig be lehet járni az intézményt. Hárik vízzel, családi társasozással, papírállatok készítésével és számos más programmal várják a látogatókat. Berg Judit meséinek világa is megelevenedik, például a cipelő cicákkal is találkozhatnak a gyerekek. A program az Országos Könyvtári Napok egyik szombathelyi csúcspontja lesz, a részvétel ingyenes, adta hírül a BDK.
2: Sorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
7: World is mine.

0: 200-as listáját. A világ vezető lemezlovasairól David Guetta továbbra is az első, Lost Frequencies pedig két helyet javítva a tavalyi helyezéséhez képest a 17. Ő jön most.
1: Lévita Alitta Rádió 1-en, gyertek, hangosítsátok fel a Rádió 1-et!

0: szombat este a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Ilyenkor mindig egészen éjjel egyig tart a műsor, most Newbik a lemezjátszóknál, 11-től Antonio is jön még. Üdv a most érkezőknek, hello Newbik!
1: Hello Geri, szevasztok! Egy félelmetes Dracula dal után érkezik egy igazán nyári feelingű, fantasztikusan jó zene. Ezt ugye már sokszor elmondtuk erről, már magáról a producerről is, és természetesen azt is, hogy fesztiválok, klubok, bulik, vagy épp a Rádió 1-en, ahol a legfontosabb Come to Life Cassiannal. Gyertek velük!

0: Calvin Harris még 2026 nyár végén, ez volt a Satisfy a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. New Week a lemezjátszói mögött, nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. A Faithless egyik legnagyobb klasszikusa érkezik, természetesen felújítva. Az eredetije 2001-ben jelent meg, 25 éve.
1: És ebből egy brutálisan jó Adam Beyer alt mix, tehát egy régi módi feldolgozás, legalábbis a stílusát, a hangzásvilágát illetően, viszont ugyanaz az erő, ami ebből kijön. We Come One, itt a Rádió 1-en, gyertek!

0: Ott neked mára ez a kilépő zenét, hová mész innen?
1: Innen kérek szépen Bátaszékre megyek, úgyhogy nagyon várom.
0: Engedünk is, jó bulit kívánunk neked! Nyugik után 11-től a lemezjátszóknál Antónia, úgyhogy maradjatok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek innentől tehát Antonio a házban minőségi klubzenékkel és nagyon sok újdonsággal, és milyen finom gumicukrot kaptam már megint. Hello, Anti, köszi!
1: Hello, Rádió Egyesek, édesen indul, ugye ez az egy óra? Hát hoztam Gerinek egy kis gumicukrot, hogy feldobjuk itt a cukortartalommal, felpörgessük ezt az egy órát, úgyhogy amivel indulunk, az nem más, mint egy igazi mai sláger, Sam Feld és a Heart Like Mine itt

Rádió Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Shine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Chris Lake és az Ease My Mind a fantasztikus Oddmob remixben szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a mostanté?
1: Maradunk ebben a morcos stílusban. Egy saját verziót készítettem el Robin Schulz dalából, úgyhogy ezzel is megyünk tovább. Érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en.

0: csak ma este Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat-it. Hová tovább utána?
1: Képzeld, Geri, én egy klasszik buliban fog játszani Budapesten, úgyhogy klasszik bulira föl, valamint rádiózásra föl. Hallgassátok a Rádió Egyet, legyen nagyon kellemes a hétvégétek. Jövő héten találkozunk itt a World Is My Radio Show-ban. Egy dolgot el kell, hogy mondjak, jövő héten hátrébb húzódok egy kicsit, elmegyek pihenni, Gergő, majd bombázlak képekkel napsütésessel.
0: Ja, azt hittem, hogy azt mondod, hogy ígyatok egy forró kakaót.
1: Hát mi van a kakaóval? Kakaózás majd, buli után lefekvés előtt lesz.
0: Jól van, Antikám, jó pihét.
1: Köszönöm, sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri.
0: Ti pedig maradjatok néhány perc múlva éjféltől a Guest Mixben a lemezjátszóink mögött.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen.

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, Olesziával bulizunk tovább, ő készítette a heti guest mixünket, ami a Medúzában indul. Ez az Edge of the World.

Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szombat este a Guest Mixünkben a lemezjátszói mögött egészen éjjel egyig. Olessia. Gotta do my thing, running solo, no pay. Having nightmares where everything fade to black. I tell my girl,

figure of God.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a Word is Mine Radio Show szombati különkiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Élvezzétek a szombat éjszakát. Jó hétvégét. Ciao.
1: A Word is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy éjszakai is, a World is My Radio Show guest mixe után már nem mixben, de szépen egymás után szólnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. És én, mi meglepő, nem Király Tamás vagyok, Kis Márti a mikrofonnal egészen reggel 8-ig, akkor Balázsék, Weekend Balázsék extra, de ne szaladjunk ennyire előre. Ebben az órában is a legmenőbb énekesek, énekesnők, csapatok, DJ-k, producerek, most Ed Sheeran barátunk és az Azizám.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Taylor Swift, aki gyakorlatilag hónapról hónapra valami újabb zenei rekordot állít fel. Most ugye kijött a Patient Zero dala szeptember 25-én, és egyben a The Life of a Showgirl album egy ilyen bővített változatot is kapott. És mindjárt a Billboard Hot 100, a 100-as lista első helyén debütált a dal, és hát az az érdekes állapot áll fenn, hogy jelenleg saját magával versenyzik. Taylor Swift dala Patient Zero az első Amerikában, Ella Langley és a Choose in Texas, hát az ott nagyon nagyot megy a második, aztán a harmadik helyen Taylor Swift, negyedik helyen Taylor Swift, ötödik helyen, mi meglepő, Taylor Swift, és hát őt hozom a folytatásban, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi